csábít egy éj, egy sejtelmes láb.

0: Rádió Antrit. FM 105.1.
1: Fény, az élet kékegén veled, érett képregényben élek én. A tábor tűz lángja meg sebzett vadként űz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen? Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyodból érek.

Street. FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Már 1 millióan benyújtották személyjövedelemadó bevallásukat. Rekord gyorsasággal pusztulnak a lucfenyők Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Már 1 millióan benyújtották személyjövedelemadó bevallásukat a május 20-ai határidő előtt, közölte a NAV. Az adóhivatal idén 5,6 millió bevallási tervezetet készített, amelyek elektronikusan az ESZIA rendszerben érhetők el. Április 23-áig 1,6 millióan nézték meg a tervezetet, és több mint 900 ezeren már véglegesítették. A NAV szerint a legegyszerűbb az online ügyintézés, ahol a bevallás szükség esetén könnyen módosítható vagy kiegészíthető. Aki bizonytalan, az telefonon vagy személyesen is kérhet segítséget a kirendeltségeken. Az adóhivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy az igényben nem vett adókedvezmények a bevallásban utólag is érvényesíthetők. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 márciusában a foglalkoztatottak száma 4.646.000 fő volt Magyarországon. A munkanélküliek száma 219.000 főt tett ki, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%-on alakult. Az év első negyedévében a foglalkoztatottak átlagos száma 4.627.000 volt, ami éves összevetésben csökkenést mutat. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.440.000 dolgoztak, miközben a foglalkoztatottak száma 69 ezer, a külföldön dolgozóké 119 ezer fő volt. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér megújult weboldalán már elérhető az az interaktív térkép, amellyel valós időben lehet tájékozódni a terminál elrendezéséről. Néhány kattintással megtalálható a beszállókapu, a szolgáltatások pontos helye, az üzletek, éttermek és egyéb létesítmények, mindez még otthonról az indulás előtt. Így a repülőtérre érve azonnal tudja az utas, hogy merre induljon, és nyugodtabban töltheti az indulás előtti időt. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér nem csak a tájékozódást könnyíti meg, hanem sok kényelmi fejlesztéssel is gondoskodik az utasokról. Rendelkezésre állnak például babamama szobák, ingyenes töltőállomások, kilátó és dohányzó teraszok, környezetbarát ivókutak. Rekord gyorsasággal pusztulnak a lucfenyők Magyarországon, figyelmeztet a debreceni Hunren Atommagkutató Intézet. Az intézmény országos felmérése szerint 2023-ban nőtt meg ugrásszerűen a kiszáradt példányok száma, a regisztrált több mint 4000 fenyőfa csaknem 60%-a már elpusztult. A kutatók szerint a karácsonyfaként is ismert fafaj élettani jelzőműszerként működik. A tömeges száradás azt jelzi, hogy a Kárpát-medence éves középhőmérséklete elérte azt a küszöböt, amelyet a lucfenyő már nem képes elviselni. A fenyők pusztulása nem csupán esztétikai kérdés, hanem a klímamodellek beigazolódását mutatja.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
3: Hosszú hétvége utolsó napján, május 3-án, 6 óra után a stúdióban Gulyás Anita. A 2026-os évünkben 242 nap van vissza. No de ezen érdekes információ hallatán se feledkezzen meg az Irmákról és a Tímákról, mert hogy rajtuk van a fókusz ma, természetesen az édesanyák mellett, ugyanis május első vasárnapján őket ünnepeljük. Köszöntöm őket a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Rádiózunk együtt.
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: A ma kedvence és a tegnap slágerei pörögnek az édesanyáknak, illetve az Irmáknak, valamint a Tímeáknak. Az Irma német germán eredetű név, amely az Irm kezdetű germán női nevek önállósult rövidülése. Jelentése egész összes egyetemes vagy általános, igen, csak ritka nevek közé sorolandó egyébként, míg a magyar eredetű Tímea név Jókai Mór névalkotása az Aranyember című regényében, valószínűleg a görög Eutümia névből, melynek jelentése jó és tisztelet. De köszöntheti ma még a Viola, Fülöp, Horác, Timon, Timóteus, Jacqueline, Letta, vagy éppen Viorika nevű ismerőseit is. 1620-ban ezen a napon, azaz május 3-án született Zrínyi Miklós magyar költőnk, hadvezérünk. Még 1896-ban Dodi Smith amerikai novella és drámaíró, a nagy sikerű 101 kiskutya szerzője. A négyszeres Grammy-díjas zenész James Brown amerikai blues énekes 1933-ban látta meg a napvilágot, de a mai napon ünnepel az 1989-es születésű Hosszú Katinka, háromszoros olimpia, hétszeres világ és 14-szeres Európa-bajnok magyar úszónő is. És ön ünnepel ma valamit? Ha igen a válasz, ha nem, akkor is pörgetem önnek a ma kedvenceit és a tegnap slágereit itt a Rádió Antriton. Jó reggel!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

nevetés világnapja, május 3-a. Az 1995-ben indult nevetésjoga klub mindössze néhány év leforgása alatt az egész világon ismert mozgalommá nőtte ki magát. Dr. Madame Katari kezdeményezésére 1998 évtől ünnepeljük a nevetés világnapját számos országgal karöltve. A cél a móka és a kacagás, a boldogság előidézése. A Nemzetközi Sajtószabadság napja is a mai, az ENSZ ezen a napon nyilvánította világnappá, hogy emlékezzünk a nemzetközi sajtószabadságért való küzdelmek eredményeire és a szabad sajtó fontosságára. A paranorma napot is ma tartjuk, a paranormális jelenségek és immaterális lények hívei világszerte ünneplik május 3-át. Az ismeretlen eredetű ünnep tárgya igen széles körű, egyesek az UFO-k, mások inkább a szellemek vagy a rejtélyes természetfeletti események létezését próbálják bizonyítani, vagy éppen szimplán csak tetszésüket fejezik ki ezek iránt. És ami a legfontosabb, anyák napja, május első vasárnapja. Minden évben ezen a napon emlékezünk meg az anyaságról, erre hívjuk fel a figyelmet, és az anyai szeretet ünnepléséről szól a nap. Az anyaságot már az ókori

0: a geocaching játék, ami egy szabadidős tevékenység, természetbarát hobbi, játék és kincskeresés ősi szenvedélyeire alapozva egyesíti a modern technikát a természetjárással, a turizmussal és az ismeret terjesztéssel. Ha nem ismeri ezt a játékot, de szereti a természetet, ajánlom figyelmébe. Olvasson utána, amíg pörögnek nálunk a ma kedvencei és a tegnap slágerek.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szévédő kéne nekünk.
5: Ön milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó, mink a lovas kocsival vagyunk, kérem?
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
7: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szexárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez az Antrit reggel.
1: Kezdje a napot igazi zenei változatosság.

0: Természetesen maradok adós a csillagüzenetekkel a ma kedvence és a tegnap slágerei után. Ezzel folytatjuk. Készen áll, hogy elgondolkodjon ezeken az üzeneteken. Dőljön hátra és figyeljen. Kedves Kos, ez a hétvége inkább befelé fordulásra hívja önt, még ha alapvetően nem is ez az ön terepe. Érdemes figyelni az apró jelekre, egy félmondat, egy találkozás többet jelenthet, mint elsőre gondolná. Most nem a lendület, hanem a tudatosság viszi előre. Kerülje a felesleges vitákat, mert könnyen túlreagálhat helyzeteket. Kedves Bika, a megszokott biztonság helyett most kisebb változások jelenhetnek meg, amelyek kizökkenthetik. Ne álljon ellen minden újdonságnak, ami elsőre kényelmetlen, később előnyére válhat. Kapcsolataiban figyeljen arra, hogy ne ragaszkodjon túlzottan a saját elképzeléseihez. A rugalmasság most kifejezetten erény. Kedves ikrek, a hétvége során könnyen szétszórtá válhat, mintha egyszerre túl sok minden érdekelné. Próbáljon meg fókuszt tartani, különben egyik dologban sem jut előre igazán. Egyik váratlan beszélgetés új nézőpontot adhat, érdemes meghallgatnia mások véleményét, még akkor is, ha elsőre nem ért egyet. Kedves rák, most inkább a határok kijelölése kerül előtérbe. Nem kell minden kérésre azonnal igent mondania. Ha túl sok terhet vesz magára, az kimerítheti. Egy régi kapcsolat vagy helyzet újra előkerülhet, ez alkalmat adhat arra, hogy másként reagáljon, mint korábban. Kedves oroszlán, a figyelem most megtalálja önt, de nem biztos, hogy úgy, ahogy szeretné. Érdemes visszafogottabban jelen lenni, és inkább figyelni, mint irányítani. Egy kisebb kudarc vagy csúszás tanulságos lehet, ha nem veszi személyes sértésnek. A humor sok helyzetet oldhat. Kedves szűz, a precizitás most előnyt jelent, de vigyázzon, hogy ne essen túlzásba. Nem minden igényel tökéletességet. Egy halogatott ügy most újra napirendre kerülhet, jobb, hogyha lezárja. Testi jelzéseire pedig legyen figyelmes, a fáradtságot ne próbálja figyelmen kívül hagyni. Kedves mérleg, döntési helyzetbe kerülhet, még ha apróságnak is tűnik. Ne próbáljon mindenkinek megfelelni, most fontosabb, hogy saját igényeit is figyelembe vegye. Egy kapcsolatban tisztázó beszélgetés hozhat könnyebbséget, a kerülés most nem megoldás. Kedves Skorpió, erős megérzései most különösen pontosak lehetnek. Hallgasson rájuk, még akkor is, hogyha logikailag nem minden áll össze elsőre. Egy helyzet mögött több réteg húzódhat, mint amennyit mutat. Ne osszon meg mindent azonnal, a kivárás most előnyt jelenthet. Kedves Nyilas, a lendület megvan, de az irányítás kevésbé tiszta. Érdemes egy kicsit megállnia, mielőtt új dologba kezd. Egy spontán ötlet csábító lehet, de nem biztos, hogy hosszú távon is működik. Kapcsolataiban a könnyedség megmarad, ha nem akar mindent túlmagyarázni. Kedves Bak, most nem a teljesítményen van a hangsúly, hanem azon, hogy észrevegye, hol terheli túl magát. Egy kis visszavonulás segíthet tisztában látni. Anyagi vagy gyakorlati kérdésekben jöhet egy felismerés, ami hosszabb távon stabilabb alapokat adhat. Kedves vízöntő, kicsit kiszámíthatatlanabb lett a hangulata, ami a környezetét is meglepi. Nem baj, hogyha most nem illeszkedik mindenbe, épp ez hozhat majd új felismeréseket. Egy szokatlan ötlet vagy találkozás inspiráló lehet. Engedje meg magának a kísérletezést. Kedves halak, a belső világa most különösen aktív, de fontos, hogy ne veszítse el a kapcsolatot a valósággal. Egy helyzetben tisztában kell látnia, mint ahogyan elsőre szeretné. Ne idealizáljon túl embereket vagy helyzeteket. A gyakorlati lépések most többet segítenek, mint az ábrándozás. Nos, ábrándozáshoz, mozgáshoz, ébredezéshez vagy bármi máshoz, de pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei nálunk itt a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Lassacskán óránk végéhez érünk, a következő órát is töltse velem itt a 105.1-en, a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában. Ha kültéri programot tervez, akkor pedig ne feledkezzen el bőre védelméről, hogy miért is mondom ezt, kiderül hamarosan a legfrissebb információkból, hiszen hírszerkesztünk többek között arról is árulkodik nekünk, hogy hány fok vár ma rá.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: 20 főnél több munkavállalót foglalkoztat? Akkor az ön cégének is kötelező munkavédelmi képviselőt választania és képeznie. Az Ergonom Kft. Napjaink elvárásainak megfelelően online munkavédelmi képviselő alapképzést és továbbképzést biztosít ügyfelei számára.
4: Jelentkezési határidő 2026. május 5-e.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszár, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Akkumulátor szaküzlet és alkatrészforgalmazás egy helyen, a Szekszárdi Nagy Autó Villamosságnál. Kiválóan felszerelt műhelyünkben vállaljuk személyi és tehergépjárművek autóvillamossági és klímajavítását, önindítók és generátorok felújítását. Az üzletünkben forgalmazott akkumulátorok minden időben a legjobb teljesítményt nyújtják. Minőség és megbízhatóság. Ez a Nagy Autó Villamosság. Címünk Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 24. Telefon 74 416 869.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás gazdasági vontató vezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A magyar írásbelikkel kezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Hétfőn országos ellenőrzés sorozatot indított a fogyasztóvédelem a vendéglátóhelyeken, marad a napos meleg tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakat, közölte az Oktatási Hivatal. Mint írják, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából, történelemből és idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. Az emelcintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a nyár végéig folyamatosak és kiterjednek a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és a különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra. Külön figyelnek az ideiglenes árusítóhelyek műszaki és higiéniai feltételeire, valamint az élelmiszerek összetételének megfelelőségére. Újabb videóval segíti a bevallási tervezetek kiegészítését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV ezúttal az ingatlan bérbeadásából, valamint az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem bevallását mutatja be lépéstől lépésre a kérdés-felelet alapú kitöltési mód használatával. A hivatal idén is 5,6 millió magánszemélynek készítette el a bevallási tervezetét, de bizonyos jövedelmekről nem áll rendelkezésére teljes körű adat. Akik ilyen bevételt szereztek, mindenképpen ki kell egészíteniük a tervezetet. Ez több mint 200 ezer adózót érint. Elérhetővé vált a gerincvelői izomsorvadással élők számára egy otthon alkalmazható terápia. A RIS Diplom hatóanyagú készítmény egyedi méltányossági eljárásban igényelhető, közölte az SMA Egyesület. Budai Krisztina elnök hozzátette, a gyógyszer olyan betegek számára is alternatíva lehet, akik állapotuk miatt évekig teljesen kiszorultak a kezelésekből. Még tart a pollen szezon késő tavaszi legerősebb terhelésű időszaka, egyszerre közel 20 féle allergén virágpora van jelen a levegőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyír pollen koncentrációja országosan magas, az eperfa féléké és a tölgyé a közepesen magas tartományban alakulhat. Jellemzően közepes, tüneteket okozó koncentrációban van jelen a platán, a bükk, valamint a dió pollenje, míg a juhar, a fűz és az ostorfa virágporának mennyisége alacsony közepes szintet érhet el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a ciprus és tiszafa félék, a kőr is, a komlógyertyán, a gyertyán, a sásfélék, továbbá már a fenyőfélék, a vadgesztenye és a pázsitfűfélék pollenje is.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Holnap is marad a napos, fátyolfelhős, száraz idő, megélénkül a délies szél. Napközben 22-28 fokig melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Mosolygós napot kívánok minden édesanyának a nevetés világnapján május 3-án, amikor az Irmákat és a Tímákat lehet köszönteni, ők a mai névnaposok, de hogy miért érdemes a jövő hét folyamán Tolnára látogatni, főként abban az esetben, hogyha szereti a zenét, és szeretne egy jó ügy mellé állni, hozom a részleteket. Gulyás Anita vagyok.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel egy jó ügy mellé állhat, hogyha május 4-én hétfőn ellátogat Tolnára, és részt vesz egy koncerten, de már mondom is a részleteit. Ahogy már mondtam, május 4-e a dátum, 18 óra az időpont, az esemény pedig egy jótékonysági hangverseny, melynek helyszínéül a Tolnai Művelődési Központ és Könyvtár szolgál majd. A szervezők a Zene Határok Nélkül címet adták a rendezvénynek, ami egy igazán különleges, lélekemelő eseménynek ígérkezik. Az est során Fusz János Zeneiskola tehetséges növendékei és tanárai, valamint az ifjúsági Fúvor zenekar lép majd a színpadra. A koncert nem csak zenei élményt kínál, hanem egy nemes célt is szolgál. A bevételekkel a Kínába készülő fiatal zenészek utazását támogatnák, így minden összeg számít. A zene pedig egy olyan nyelv, amelyet mindenki megért, ezért az est sem szorul magyarázatra. Egy dallam képes megnyugtatni, reményt adni, vagy éppen erőt önteni belénk. Ezen az estén a zene nem csak szól, hanem segít is. Lehetőséget teremt a tehetséges fiatalok számára, hogy kiteljesedjenek és megmutassák magukat a nagyvilágban is. A belépés adomány jellegű, így minden hozzájárulás számít, és egy lépéssel közelebb viszi a Tolnai Fusz János Zeneiskolában tanuló fiatalokat álmaik megvalósításához. Töltsünk együtt egy estét a zene varázsában, és tegyünk közösen egy jó ügyért Tolnán, május 4-én 18 órai kezdettel.
1: Ez a Rádió Antrit.

0: Újabb allergének virágzása indul el májusban, emiatt pedig egyre fokozódnak majd az allergiások tünetei. A nyír pollen koncentrációja országosan magas, az eperfélék és a tölgyék közepes magas tartományban alakul. A platán, a bükk, a fenyőfélék és a diópollenje tüneteket okoz, közepes koncentrációban van jelen, míg a juhar, a fűz, a vadgesztenye és az ostorfa virágporának mennyisége az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van a levegőben a gyertyán, a köris, a komlógyertyán, a ciprus, a tiszafélék, a sásfélék és a pázsit fűfélék pollenje. Allergiásként érdemes szem előtt tartani, hogy kora reggel 5 és 10 óra között általában magas a pollen szint, míg késő este és eső után alacsonyabb pollen szint mérhető. Ez a legjobb időszak arra, hogy allergiásként egy jó nagyot sétáljon. A szemüveg pedig ilyenkor jó cél szolgálhat, ugyanis csökkenti a pollenek szembejutását. Ha pedig hazaér, akkor mindenféleképpen mosson hajat, mosson kezet, és lehetőleg minél előbb mossa ki a ruháját. A ma kedvenceim és a tegnap slágerei társaságában akár.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Már megint egy hétfő kedd. Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Tavasz, szülőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary.

0: Május első vasárnapja, május harmadika van anyák napja. Ez az a szerepkör, amely nagyon sok feladatot foglal magába, ezt még talán a férfiak is elismerik, de amikor a család bővül, megszületik a legifjabb tagja, akkor a szülőpárost sok új feladat várja mindennapokban. Meg kell ismerni a kisbabát, ki kell ismerni pontosabban. Az idő múlásával többnyire talán az anyukák, de az apukák is tudni fogják, hogy egy-egy sírás hátterében mi is állhat, mert hogy minden sírás más. A babák ezzel kommunikálnak születésük után, ezzel a szülőket igen nehéz feladat elé állítva. Nos, ez a sírás is jelenteti, hogy jön az este, és ideje elkezdeni az esti rutint, ez pedig többek között a fürdetést is jelenti, de egy aprócska babát megfogni, hát nem is olyan egyszerű. Van egy jó hírem az újszülöttek hozzátartozóinak, vagy azoknak, akikhez csak ezek után érkezik majd a baba. Az EFI, azaz a Szexuális Egészségfejlesztési Iroda gyakorlási lehetőséget biztosít májusban is. A kórházi védőnök várják a kismamákat babafürdetés és bőrápolás bemutatóval, valamint természetesen gyakorlási lehetőséggel, ami a legfontosabb. Jelentkezés az efisexart@gmail.com-os e-mail címen lehet, de egyébként az EFI Facebook oldalán is megtalálja a részleteket.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: napi vasárnapunkon pedig magazin műsorunkban is szót ejtünk majd erről a témáról, méghozzá egy nagy családos édesanyával, de kerékpárversenyről és egy nem mindennapi megmérettetésről is hallhat, amennyiben velünk tart a következő két órában itt az FM 105.1-en, vagy weboldalunkon a www.antrit.hu weboldalunkon keresztül. 8 órás híreinket hallhatja hírszerkesztőnktől, várjuk vissza a stúdió vendégeimmel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Anyáknapi árzuhanás a CBA-ban. Merci Csokoládé 1999, Lindt Lindor pralinék 2799 forint, ropogós Chio Chipsek 299, 20%-os tolletejföl 374, aranyfácán 269 forint. Áraink április 30-ától május 3-áig érvényesek a CBA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
4: A stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sógólab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a fogyasztóvédelem, kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank, folytatódik a melegebb naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelme érdekében. A hatóság az ideiglenes árusítóhelyekre és útmenti értékesítőkre fókuszál, ahol a forgalmazási körülményeket, a higiéniai feltételek meglétét vizsgálja. Kiemelték, a hatósági akció célja a hazai és import szamóca tételek ellenőrzése, különös tekintettel a minőségre, a jelölés megfelelőségére, valamint a nyomon követhetőség biztosítására. Az ellenőrzések kiterjednek a nagykereskedelmi forgalmazókra, beleértve nagybani piacokat, valamint a kiskereskedelmi egységekre is. Kibercsalók újfajta elkövetési móddal keresik meg az ügyfeleket, a Magyar Nemzeti Bank telefonos ügyfélszolgálat érkezett bejelentések alapján. Kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait, vélhetően saját korábbi áldozataikat hívják fel telefonon, ismét a Nemzeti Bankon belül működő pénzügyi békéltető testület, vagy valamelyik Európai Uniós pénzügyi felügyeleti hatóság nevében. Hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank. A csalók az ügyfeleknek a korábban megszerzett pénzek megtérítését ígérik, majd azt állítják, hogy az összeg visszafizetése az érintettek számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. A befizetés után aztán eltűnnek a megszerzett összeggel. Teljesen megújulhat a csernobili atomerőmű környéke. Az erőmű igazgatója szerint hamarosan beüzemelnek egy nagy teljesítményű napelemparkot, és a régió hamarosan a zöld és atomenergia új központjává válhat. A napelemek egy hónapon belül megkezdik a villamosenergia előállítását. A fejlesztés nem egyszerű, ugyanis az atomreaktort védő régi szarkofág fölé épített új biztonsági burkolat, amelyet egy orosz drón megrongált, sürgős javításra szorul. Május 6-án újra futócipőre cserélik az irodai dresszkódot a hazai cégek dolgozói. Jön a második E.ON Business Run a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője beszélt.
7: A nagyvilágban 25-30 éve a Business Run néven rengeteg futóesemény van, szinte minden nagyvárosnak megvan a saját Business Run-ja. Ennek egy sajátossága van, hogy

0: töltenek egy késő délután, kora estét, estét, és általában nem csak futnak, hanem közösségi élményként akár megkóstolnak finom falatokat, isznak egy jót, beszélgetnek, zenét hallgatnak, táncolnak, és ezt a versenyformátumot hoztuk el Magyarországra tavaly évben.
1: Az indulók több táv közül választhatnak, a kilométereket egyéniben és csapatban is lehet majd gyűjteni.
2: Rádió Antrit időjárás.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Holnap is marad a napos, fátyolfelhős, száraz idő, megélénkül a délies szél. Napközben 22-28 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ébredjen vasárnap reggel is a Rádió Antrittal! Indul a megyei mozaik! Minden vasárnap 8-tól 10-ig a legfrissebb, legfontosabb, legérdekesebb szekszárdi és megyei információ. Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok. Minden, ami szekszárdi és a régióban számít.
3: 2026. május 3-án anyák napján 8 óra után köszöntöm hallgatóinkat, Isten éltessen minden édesanyát, nagymamát, déd és ők nagymamát is természetesen. Gulyás Anita vagyok. A hétvégi magazin műsorunkban a térség történéseit szedjük egy csokorba. A mai délelőttön is közismert, közkedvelt, és persze megismerésre méltó emberekkel beszélgetek. Vendégem lesz elsőként a Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke, melegnév Ugrik Izabella, akivel természetesen többek között az anyaságról is beszélgetünk. Aztán érkezik a 6. Kajdacs Nagydíj 2026 Pálinkás Csaba emlékverseny kapcsán Steig Gábor, majd az Ultra Balatont lefutó Acélos Balázsral beszélgetek. Ahogy minden vasárnap, most is 8 órától 10 óráig számítok a figyelmükre itt az FM 105.1-es hullámhosszon. Rövid hírösszefoglalóval kezdünk, a térség fontosabb eseményeire koncentrálva. Tartalmas perceket kívánok, hallgassanak ránk és bennünket a következő 2 órában is.
2: Rádió Antrit. Megyei mozaik. Jó reggelt, jó hétvégét, Szekszárd! Hey!

0: hírek, érdekességek, programok.
1: Minden, ami itt fontos. Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: A most következő heti hír összefoglalónkat Jantner Jolitól hallja.
3: Magyarország belügyminisztere április 24-e a rendőrség napja alkalmából Budapesten a belügyminisztériumban megtartott ünnepségen két a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság állományában szolgáló rendőrt is elismerésben részesített. Huzamosabb ideje végzett kiváló szakmai teljesítménye elismeréseként rendőrségi főtanácsosi címet adományozott Dudás Zsolt rendőr alezredesnek, a Szekszárdi rendőrkapitányság közrendvédelmi osztály vezetőjének. Dudás Zsolt 1994. szeptember 15-től szolgál rendőrként. Járőrként kezdte pályafutását Bonyhádon, később baleset helyszínelő, majd fővizsgáló lett. 2007-től 2021-ig a bonyhádi rendőrkapitányság rendészeti osztályát vezette, 2021-től pedig a szekszárdi rendőrkapitányság rendészeti tevékenységét irányítja. Kimagasló szakmai munkája eredményeként korábban elnyerte a Szekszárd évrendőre és a Tolna megye évrendőre címet is. Magyarország belügyminisztere huzamosabb ideje végzett kiváló szakmai teljesítménye elismeréseként rendőrségi tanácsosi címet adományozott Gergelyné Bános Judit címzetes rendőrőrnagynak, a Tamási rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztály fővizsgálójának, aki 1998 óta Tamásiban szolgál rendőrként. A közlekedésrendészeti területen eltöltött több mint 27 év alatt széleskörű elméleti tudásra és tapasztalatra tesz szert. A szolgálati feladatait nagyfokú szakmai odafigyeléssel, kiemelkedő színvonalon látja el, hivatástudata, a rendőri pálya iránti elkötelezettsége példaként szolgál a személyi állomány előtt is. Kitüntetéséhez mi is gratulálunk. A Babics-Mihály Kulturális Központ idén 55. alkalommal hirdeti és rendezi meg a hagyományos Tolna vármegyei gyermekrajz pályázatot és kiállítást, amelyen általános iskolás korú gyermekek vehetnek részt. Az alkotások témája, elkészítésük technikája, valamint méretek kötetlen. Az álló vagy fekvőképek mérete A/4 vagy A/3-as lehet, és 2 cm széles fehér vagy halvány színű paszpartúval kell ellátni azokat. Az elkészült művek elején jól olvashatóan kell szerepeljen az alkotó neve, iskolája, osztálya és a kép címe. A pályamunkánkat iskolánként személyesen lehet leadni április 24 és május 8 között, hétköznap 8 és 17 óra között a Babics Mihály Kulturális Központ információs szolgálatánál. A beérkezett alkotásokat szakértő zsűri értékeli, a legkiemelkedőbbek alkotói díjazásban részesülnek. A Tolna vármegyei gyermekrajz kiállítás megnyitója és az ünnepélyes díjátadó május 28-án csütörtökön 14 órakor kerül megrendezésre a Babics Mihály Kulturális Központ márványtermében. A művelődési ház adott otthon április 22-én a Dombovári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum közös egyeztető ülésének. A résztvevőket Nagy Roland, a KEF elnöke köszöntötte, majd Gábor Zoltán rendőr alezredes, KEF társelnök ismertette a napi rendi pontokat. Ezt követően dr. Pic Gábor rendőrszázados, a közlekedésrendészeti alosztály vezetője értékelte a térség közlekedésbiztonsági helyzetét. A fórumon szó esett a Tolna vármegyei szakképzési centrum Apáczai Csere János Technikuma intézményben megvalósult kortárs oktató képzéséről, valamint az idei kábítószerellenes nap előkészítéséről is. Az egyeztetés célja a szakmai együttműködés erősítése, valamint a prevenciós és közbiztonsági feladatok összehangolása volt a járásban. A bonyhádi botlatóköveknél rótta le tiszteletét az önkormányzat csütörtökön a Max Nordaum Magyar-Izraeli Baráti Társaság Egyesület és a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület által szervezett megemlékezés keretében. Az egybegyűlteket Hetesi Beáta köszöntötte, beszédet mondott Bonyhád polgármestere Filóné Ferenc Ibolya, aki a történelem fekete foltjának nevezte a zsidó közösséget ért felfoghatatlan veszteséget. Nem léphetünk át közömbösen a botlatókövek felett, hiszen a gyűlölet és a közömbösség az a két kéz, amely tört fogva szíven szúrja a világot. Mi azonban ma nemet mondunk a rasszizmusra és az antiszemitizmusra, és igent mondunk az életre és a közös jövőre. Számomra városunk fejlődése azt bizonyítja, hogy a különböző népcsoportok, kultúrák együttműködése egymást gazdagítja, az itt élőket, lakóhelyünket és a nemzetet gyarapítja. Beszédét zárva azt kívánta, legyen az emlékezés számunkra erő, erő ahhoz, hogy jobbak, emberségesebbek és méltóbbak legyünk azokhoz, akiknek nevei itt a lábunk előtt örökre megmaradnak. A rendőr és tűzoltó nap alkalmából két ünnepi megemlékezésen vehettek át elismeréseket az arra érdemesek. Április 22-én dr. Bolcsik Zoltán rendészeti államtitkár adott át belügyminiszteri elismeréseket a belügyminisztériumban. kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül április 22-én 5 tűzoltó Szent Florián érdemjelet vehetett át. 9 soron kívüli előléptetésbe részesültek, 20 főtanácsosi címet kaptak, a katasztrófavédelem 11 támogatóját emlékéremmel ismerték el, 5 pedig emléktárgyat kaptak. Az Országos Rendőrfőkapitányság Teve utcai székházában megrendezett ünnepségen dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül a tűzoltóság napja alkalmából tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Czövek Szabolcs címzetes tűzoltó törzsőrmesternek, a szekszárdi hivatásos tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltójának. Czövek Szabolcs rátermettségét számos tűzesetnél, műszaki mentésnél bizonyította. A katasztrófa védelmi szervezet iránti elhivatottsága példaértékű a teljes állománya számára. Czövek törzsőrmester nevéhez fűződik a szekszárdi tűzoltó emlékhely kialakítása is. A belügyminiszter a katasztrófavédelem területén végzett kiemelkedő önkéntes tevékenysége elismeréséül a katasztrófavédelem önkéntes támogatásáért emlékérmet adományozott dr. Varga Istvánnak, a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi, pedagógus képző és vidékfejlesztési kar egyetemi adjunktusának. Dr. Varga István adjunktus szorosan együttműködik a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakembereivel. Publikációi, média nyilatkozatai az általa szervezett oktatási és tudományos programok bizonyítják, hogy oktatóként, felsőoktatási szakemberként egyaránt elkötelezett a tűzhalálesetek számának csökkentésében, a szociális szektor és a katasztrófavédelem munkájának összehangolásában. Április 21-én a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Erdészeti Hálózata szervezésében sikeres szakmai nap valósult meg a Gyulay ZRT Tamási központjában. A megjelent érdeklődőket Göbölös Péter, a helyszínt biztosító Gyulay ZRT vezérigazgatója, valamint a NAK Tolna vármegyei erdészeti osztályának elnöke köszöntötte. A résztvevők napra kész a mindennapi munkában is jól hasznosítható ismereteket szerezhettek az erdészeti támogatási kérelmek kezeléséről és a digitális felületek alkalmazásáról. Dr. Molnár Tamás előadásában az erdészeti térinformatika és távérzékelés aktuális szerepéről hallhattak a jelenlévők, majd Temesi Péter regionális erdészeti szakértő mutatta be a mobil gazda applikáció gyakorlati használatát, valamint az NVH MEPAR térkép kezelését. A családias hangulat esemény valódi hasznos tudást adott, amelyet a résztvevők a napi munkájuk során is eredményesen alkalmazhatnak.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
1: minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: Anyák napja van, egy Müller Péter gondolattal indítanám a következő beszélgetést. Az anyák a legmagasabb rang, ember emlékezet óta már csak is az anyák tartják össze ezt a recsegve, ropogva, omladozó világot. Nem látjuk, mert halkan, észrevétlenül, természetesen teszik. Beszélgető partnerem a Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke, melegnév Ugrik Izabella. Sok szeretettel köszöntelek, jó reggelt, szia Iza, köszi, hogy itt vagy.
3: Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
2: Mit gondolsz erről az idézetről? Recsegve, ropogva tesszük a mindennapi teendőinket?
3: Hát azt gondolom, hogy az anyaság a legszebb dolog a világon. Én legalábbis imádom az anyaság minden percét. Nyilván vannak nehezebb napok, így 5 gyerek után nyilván ezt elmondhatom, hogy azért vannak nehezebb napok, de azt gondolom, hogy igen, kell egy anya, hogy összetartson egy családot mindenféleképpen.
2: Sokszor mondják azt, hogy azért az anya a mozgató rugója egy családnak, azért valljuk be, hogy ebbe van igazság, ugye?
3: Ez így van. Ez tömény igazság. Bár vannak nagyon talpra esett és rendes apukák, én azt látom, hogy nálunk is az Egyesületben, tehát vannak olyan apukák, akik nagyon sok mindent megtesznek, sőt többek között az én férjem is olyan, hogy nagyon sokat besegít nekem a gyerekekkel kapcsolatos teendőkben is, attól függetlenül, hogy lányok. Nagyon sok mindent megcsinál, és azt látom, hogy vannak apukák, akik szintén nagyon sok terhet át próbálnak venni a nőktől, hogy azért ne omoljunk össze.
2: És mit látsz, az apukák mennyire vannak képben így a napi rutinnal, hogy melyik gyereknek éppen milyen foglalkozása van, ki ér, mikor, hova kell menni, ezt mennyire tudják átlátni?
3: Hát ez vicces, semennyire. Szerintem az ő agyuk másképp van egyébként kalibrálva, mint a nőké, és teljesen más fókusz van nekik a szemük előtt. Segíteni kell nekik. Tehát én is elmondom 4-szer, 5-szer, 6-szor, hanem akkor felhív telefonon és megkérdezi, hogy hova kell menni, mikor kell menni. Aztán, hogyha nem sikerül, akkor késik, tehát ő ebből nem csinál ügyet egyébként, ilyen laza apuka.
2: Nálatok, ha jól tudom, vannak kicsi és nagy gyerekek egyaránt a családban, ugye?
3: Így van, vegyes.
2: Anyák napja hogy szokott zajlani? Van valami emlékezetes pillanatod, ami valamiért így nagyon megragadt az elmúlt évekből?
3: Hát most például az elmúlt hétvégén Pestre utaztam, választmányülésen voltam, és nagyon cuki, a két nagyfiam, ők már 19 évesek, elvitték az autómat kitakarítani, és hát egy héttel előbb megköszöntöttek anyák napjára, mert nem csak autót kaptam, ami tiszta volt, hanem kaptam 2 cserép virágot, és nagyon cukik voltak, mert amikor hazaértem, akkor így el volt dugva, és mondták, hogy anya, ezt anyák napjára tudjuk, hogy jövő héten van, de mi most voltunk, és akkor megköszöntöttek, tehát, hogy így már egy héttel előtte is. Hát a kicsik azok még így, a nagyobbik kicsi az óvodában, nyilván ott tartanak, és most is már megkaptam a meghívót. Az óvodában lesz nekik egy kis műsor, egy kis előadás. Nyilván ezeket a perceket azért anyaként, hát megmondom úgy, ahogy van, hogy azért a könnyeim ki szoktak kicsordulni, mert hogy ezek olyan pillanatok, amit nem tudunk még egyszer visszakapni. És minden kis emlék egyébként el van rakva, tehát a 19 éves fiaimnak is a kézlenyomata, a kis rajzolmányai el van rakva egy dobozba, és őrizgetem.
2: Mit gondolsz, apukák részéről kell esetleg a gyerkőcöket emlékeztetni, hogy bizony jön az anyák napja, és ne feledjétek el?
3: Én azt gondolom, hogyha valaki így nő föl egy családban, hogy ez egy emlékezetes pillanat, és igenis az anyukákat meg kell, de hát illik megtisztelni ezzel a megemlékezéssel, akkor ez alapból jön, tehát hogy egy gyerek ezt egy idő után, ugyanúgy, ahogy az én nagyfiaim is tudják, hogy jön az anyák napja, akkor őket már nem kell emlékeztetni. Hát gondolom, hogy ez egy bizonyos kor után már a kicsiknek is természetes lesz, és tudni fogják, hogy akkor most ünnepelünk.
2: Nálatok mindig tervben volt, hogy nagy családosok lesztek majd egyszer?
3: Hát nem volt tervben. Nekem volt az előző házasságomból egy ikerpárfiam, és az új házasságomban szerettünk volna egy közös gyermeket, aztán 3 közös sikerült. Imádom őket, minden pillanatát az anyasságnak, de nem volt terve, hogy ekkora családunk lesz.
2: Az anyák napja kapcsán a nagy családról is beszélgetünk, jövünk vissza pillanatokon belül.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrét megyei mozaik.
2: Stúdió vendégem a Szekszári Nagycsaládosok Egyesületének elnöke, Melegnév Ugrik Izabella. Az előbb már beszélgettünk arról, hogy 5 gyerkőccel lavírozol a mindennapok folyamán. Mennyivel jelent nagyobb kihívást ez, mint amikor volt 2 gyereket, hiszen azért van összehasonlítási alapod, akár csak azt nézzük, hogy 3 kicsi vagy 2 kicsi.
3: Mennyivel nehezebb? Hát én azt gondolom, hogy azért a logisztika az nagyon-nagyon fontos része a mindennapoknak, és nagyon meg kell tervezni, hogy főleg, hogyha egy program van, hogy mikor, hova érkezünk, hogyan érkezünk. Nagyon nagy szerencsém van, hogy a két nagyfiam az besegít, mint mondtam, a férjem is nagyon sokat segít. Sok logisztika kell a háttérben legyen ahhoz, hogy minden stimmeljen. Aztán valamikor én is úgy vagyok vele, hogy hát, hogyha nem sikerül, akkor nem sikerül odaérni időbe, de nyilván próbálom tartani az iramot a mindennapokkal.
2: Nyilván nálatok még kicsik a gyerekek, de mit gondolsz, mennyire kell majd esetleg a későbbiekben alkalmazkodni nekik egymáshoz, ahhoz, hogy minden zökkenőmentesen alakulhasson majd a mindennapok folyamán? Akár mondjuk egy reggeli készülődésnél, mert azért szerintem egy ilyen nagy családnál akár ez is kihívás lehet.
3: Kihívás lehet, én azt gondolom, hogy nem lesz nálunk gond. A nagyobbik lányom, aki 4 éves múlott, ő nagyon simán pesztrálja a 2,5 éves, sőt a 9 hónapost is simán ráad egy fölsőt. Simán neki áll pelenkázni, bár nem engedem, de ő nagyon-nagyon, tehát ez az anyatípus, ő már így most kezdi bontogatni a szárnyait. Én azt gondolom, hogy pár évvel nagyobb is segíteni fog a kisebbeket ellátni, és nem gondolom, hogy akadályt fog jelenteni az, hogy alkalmazkodjanak egymáshoz. Szeptembertől a középső is óvodás lesz, egy helyre fognak egy csoportba járni, mert vegyes csoportba jár, úgyhogy én azt gondolom, hogy sőt, szerintem lehet, hogy könnyebb lesz így a dolgom, hogy a kettőt egy helyen, sőt, a harmadik is majd aztán eljön az ideje, és megy ő is az óviba. Szerintem nekem lesz könnyebb.
2: Említettem ugye, hogy a Szekszári Nagycsaládosok Egyesületének vagy az elnöke. Mire hivatott ez a szervezet?
3: Hát ugye itt mindenképpen a családok és a legfőképp a gyermekek vannak fókuszban. A családoknak az összetétele az nagyon változó. Ugye vannak régi tagok, akik felépítették ezt az egyesületet. Ők ugyanúgy megmaradtak tagjaink, segítik a munkámat. Régi motorosok nagyon sok tanáccsal és olyan dologgal segítenek, amit ugye nekem bele kellett rázódnom, és még nem tudtam. Ők már nagymamák, felnőttek a gyerekek, unokáik vannak. Ugyanúgy részt vesznek az ünnepségeken, eljönnek akár egy anyák napi ünnepségen is, most is lesz 23-án egy megemlékezés, anyák napja és gyerek napja együtt lesz tartva. Én azt gondolom, hogy ez azért fontos, mert itt azért együtt meg tudunk emlékezni mindegyik korosztályról, a nagymamákról, édesanyákról és a gyermekekről szintén. Nagymamákat, anyukákat ilyenkor megköszöntjük, a gyerekek is kézműves foglalkozást csinálunk a gyerekekkel, ami emlék lesz a nagymamákról, mamáknak, anyukáknak. Egy kis verselést szoktunk, ilyenkor verseket mondanak a nagyobb gyermekek az édesanyáknak és a nagymamáknak. Eddig lángos, sima lángos volt, a Sajti Pajti, ő egy támogatónk és szintén tagunk egyébként, ők szoktak lángos sütni. Most idén ez nem így lesz, idén kenyérlángos tervezünk csinálni, limonádét, ugrálóvárat, arcfestést, csinálom tetko a gyerekeknek, természetesen ez minden ingyenes, eddig is sikerült megvalósítani.

0: megvalósítani pályázati pénzből, támogatásokból, hogy azoknak a családoknak, akiknek egyébként nem lenne erre lehetőségük, azok is tudjanak együtt egy emlékezetes napot együtt tölteni.
1: Beszélgetésünk fókuszában a nagy családosok, így anyák napja kapcsán, jövünk vissza hamarosan.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
3: minden, ami szexárdi
2: és a régióban számít.
3: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Hova érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
2: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Szekszárd!
2: Jó reggelt, Tolna megye!
1: Folytatódik a Rádió Antrit, megyei mozaik!
3: Szekszárdon működik egy egyesület, amely a nagycsaládosokat öleli át, fogja össze. Stúdió vendégem, beszélgető partnerem, az elnök Melegni Vugrik Izabella. Az előzőekben mondtad, hogy azért vannak olyan rendezvények, ahol a kisebbek, nagyobbak egyaránt helyet kapnak, ilyen például az anyák napja, gyerek napja kombó, de milyen egyéb rendezvények vannak még, amely megmozgatja akár az egyesület minden tagját, akár mondjuk csak egy-egy részét?
4: Szoktunk családi napot tartani, régiós találkozót tartani. Most második év lesz, hogy egy jótékonysági bált tavaly is tartottunk, és idén is szeretnénk egy jótékonysági bált tartani, amit nyilván a bevételt ugye olyan programokra, vagy pedig olyan családokra fordítjuk, ahol nagy a szükség, és sajnos azt kell mondjam, hogy vannak ilyen családok, ahol nagy a szükség, ahol beteg gyerek van, és nem csak az anyagiak, hanem a mellette nagyon sok támogatásra van szükség, mert hogy én azt gondolom, hogy a gyerek a legfontosabb minden családban, és ott azért nem csak az anyagi támogatásra van szükség. Aztán hát tavaly télen tartottunk egy jótékonysági főzést decemberben, azt is szeretnénk ismét megrendezni ugyanígy majd decemberben, amit teljesen függetlenül, tehát nem csak a nagycsaládosok vehetnek részt, bárki oda jöhet, akinek számít egy tányér meleg étel. Ezt idén is szeretnénk dupla mennyiségű étellel ugyanúgy megrendezni. És igyekszünk egyébként minél több programot. Én igazából második éve vezetem az egyesületet, de szeretnénk tehát minél több hagyományt teremteni, ahogy elkezdtük.
3: A Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesületének ki lehet tagja, mik a feltételek, és egyáltalán hogy lehet csatlakozni hozzá?
4: Semmi feltétele nincs. Van egy weblapunk, ha beüti valaki, hogy SZDN-e, vagy Szekszárdi Nagycsaládos Egyesület, akkor ezt rögtön kidobja. Regisztrálni, bárki tud regisztrálni, nincs feltétel. Lehet nulla gyerekkel is pártoló tagunk. Egyébként nagycsaládosnak az minősül, akinek minimum 3 gyermeke van, vagy ettől több. Be kell regisztrálni, és onnantól kezdve én felveszem a kapcsolatot a családdal, nyilván személyes találkozás keretében, felveszük a csoportba, és attól kezdve tagunk.
3: Mennyire kötődnek barátságok így az egyesületen belül?
4: Én azt gondolom, hogy évről évre szorosabbak a kapcsolatok, és igyekszünk is minél több olyan programot szervezni, ahol azért a tagok együtt tudnak ünnepelni, együtt tudnak lenni, egy régiós találkozóra buszokat szoktunk szervezni. Tavaly elmentünk nagy karácsonyba, a Mikulásházba, ott is 2 busszal mentünk, és azért ezek az utak is úgy vannak, hogy azért egy közös beszélgetés, nem csak a közös időtöltés, de még odaérünk, meg még hazaérünk, addig is egy kicsit összekovácsolódik a csapat, jobban megismerjük egymást, az új tagokat, mert ugye hát vannak új tagok mindig, és azt kell, hogy mondjam, hogy hál' Istennek most már egyre többen csatlakoznak hozzánk, látják, hogy vagyunk, és remélem, hogy ez így is fog folytatódni a továbbiakban is.
3: És gondolom azért ezek a rendezvények arra is jók, hogy ne csak az anyagi támogatás legyen meg, hanem akár a szellemi, és nem tudom, átbeszéljétek azokat a problémákat, ami így a hétköznapok folyamán adódhat nagy családosként.
4: Igen, igyekszünk egymásnak, ugye ezek az eszmecserék, ezek nagyon jók, hát főleg azok, akik vegyes korosztály van, és én azt gondolom, hogy a fiatalabbak szívesen fogadják azokat a tanácsokat, akik vagy azoktól, akik már ebben már benne voltak, felnevelték a gyereket. Én is nagyon szívesen fogadom, és én is nagyon sokszor kapok olyan tanácsot, amire azt mondom, hogy igen, ez tök jó, hogy ezt segítség nekem a mindennapokban, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy így ilyen vegyes korosztály, vegyesen vagyunk, mert hogy most sok-sok-sok mindenbe tudunk egymásnak segíteni.
3: Sokszor tapasztalni, hogy elmegy a világ ilyen anyagias vonalra, Igaz ez talán az ajándékvásárlásokra is. Mit gondolsz anyák napja kapcsán, ha már anyák napján vasárnap beszélgetünk, mi lehet a legnagyobb ajándék egy anya számára, egy nagymama vagy egy nagymama számára?
4: Én azt gondolom, hogy nem a kézzel fogható ajándékok a nagy dolgok, hanem az együtt töltött idő, az együtt töltött élmény sokkal többet jelent egy gyermeknek is, és egy édesanyának, vagy egy nagymamának is, sokkal többet jelent, mint hogyha kapnék egy ajándékot. Az én számomra többet jelent az, hogy a gyerekemmel elmegyünk egy játszótérre, együtt vagyunk, elmegyünk fagyizni, mint hogyha kapok egy teljesen minden nyakláncot, karkötőt, virágot. Persze nyilván örül az ember ennek is, mert emberből vagyunk, örülünk neki, de én azt gondolom, hogy nem ezek az igazi értékek.
3: Izabella, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én bízom benne, hogy minden nagycsaládosnak sikerült felkelteni az érdeklődését, akik esetleg még nem tagjaitok és csatlakoznak hozzátok. Anyák napja kapcsán pedig minden jót kívánok neked. Köszi, hogy itt
4: köszönöm
3: voltál.
4: Köszönöm szépen a meghívást, további szép napot kívánok.
3: A Szektári Nagycsaládosok Egyesületének elnökével, Melegnév Ugrik Izabellával beszélgettem.
1: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
2: Minden, ami szexárdi
1: és a régióban számít.
2: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit.
1: Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
2: A következő beszélgetésünk fókuszában a kerékpározás, illetve egy ehhez kapcsolódó verseny lesz majd. 6. alkalommal kerül megszervezésre a Kajdacs Nagy Díj, ezúttal Pálinkás Csaba emlékverseny alkiírással. Stúdió vendégem, beszélgető partnerem Stej Gábor. Szia Gábor, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok neked is, és a kedves hallgatóknak is.
2: Május 9-e, ugye az az időpont, amikor megrendezésre kerül ez a verseny. Milyen múltja van, honnét indult ez?
3: Igen, a Kajdacs Nagy Díj, az kettő, ugye volt a Covid, volt a 2020-as, meg a 21-es, és akkor a 2021-es időszakban, akkor hát a sportversenyek, mint olyanok, legalábbis ami olyan, hogy nagy közösséget mozgattak volna meg, azok úgy korlátozva lettek, és akkor kezdtünk el gondolkodni, hogy most mik is a szabályok, egészen pontosan el kellett olvasni a jogszabályokat, hol ütközünk, hol nem ütközünk, és ennek megfelelően, hát ha nem is Szekszárdon belül, de a környéken próbáltunk keresni olyan települést, aki ezt a bizonyos vékony határvonalat be tudja vállalni, mert tényleg akkor abban az időszakban ugye nem volt egyszerű, hogy melyik önkormányzat mondja azt, hogy oké, nálunk lehet ilyet rendezni, és melyik pedig azt mondja, hogy hú, hát azért ne menjünk szembe esetleg a jogszabállyal, vagy azt ne nagyon súroljuk. És a Kajdacsi önkormányzat abszolút partner volt mindenre, ez röviden tömören tényleg úgy nézett ki, hogy a kis Google térképen ott az fölött elkezdtünk keresgélni, hogy hol találnánk körpályát településen belül, akkor még csak egy ilyen úgymond kisebb 2 kilométeres kört rendeztünk, mármint a pálya volt 2 kilométeres, természetesen a versenytáv az több kör alapján ugye nagyobbra jött ki, és akkor ahogy kiválasztottuk, akkor az edzést arra intéztük, megnéztük a pályát, megnéztük egyáltalán, hogy azok az utcák, azok milyenek, ugye milyen kanyarok vannak, milyen az útburkolat, meg hogyan lehetne a pályát kijelölni, meg biztosítani. És akkor mondom, a Kajdacsi önkormányzat, a polgármester úr abszolút vevő volt erre a dologra. Nyilván őnek is elmondtuk, hogy ez most mik a szabályok, mit írunk be a versenykiírásba, kinek milyen kötelezettséget kell ugye a Covid intézkedéseket betartani, és akkor így meg tudtuk rendezni. És én azért is bíztam egyébként akkor benne, mert nem sok ilyen, olyan, hát mondjam, az bátor szervező volt, aki tényleg így nekilódult egy ilyennek abba a kis zárt rendszerben, és ennek megfelelően viszont igény, az természetesen, hát a sportolók azok alig várták, hogy ki tudjanak szabadulni, és akkor a tavaszi időszakban, azt hiszem talán akkor áprilisban mertük először ezt meglépni, akkor, vagy május, hát most inkább hadd ne legyek teljesen pontos.
2: Már valamikor,
3: igen, tehát azt mondom, hogy nem a nyár, hanem valamikor a tavaszi időszakba kezdődött ez az egész, és egy nagyon sikeres rendezvény. Mondom még egyszer, nyilván ez köszönhető annak is, hogy ki voltak éhezve a versenyzők a lehetőségre, és szép számmal eljöttek. A település csodaszép, ugye jó volt az időjárás is, és akkor ez egy szerencsés összkép volt az egészben. És hát ez innentől kezdve néztük azt, hogy akkor jövőre megint megcsináljuk, oké, és mivel
2: de alapból tudjuk... úgy indultatok neki, hogy hagyományteremtő verseny lesz?
3: Igen, mi úgy is beszéltük, aha, hogy ha ez beválik, ugye nyilván meglátjuk, hogy sikerül, milyen igény van rá, a következő évben már ennek az AKESZ sorozatnak, ez az Amatőr Kerékpárosok Szövetségét jelenti ez a sorozat, ami ugye ilyen bajnoki rendszer, abba be is került a naptárba, az megint tud generálni egy létszámot, ugye, hogy akkor egy másik réteget is ugye elérünk vele, és akkor itt szépen most mondjam, azt fejlődött ez az egész rendezvény. Volt, amikor már például azt kellett leírnunk, hogy nem tudunk több részvételt fogadni, mert ugye azért a biztosítás, tehát a kerékpárversenyek azért nem lehetnek korlátlan létszámban. Most nem olyan mondjuk, mint egy maratoni futás, ahol több ezeren is el tudnak indulni, mert azért az mégsem olyan veszélyes, ugye ott nyilván le van zárva ugyanúgy minden, de egy kerékpárversenyen azért ott biztosítani kell, nem szabad ugye nekünk, és nem is vesszük úgy igénybe az útpályát, a közutat, hogy teljes hermetikus elzárást kapunk.
2: De ez egy szervezőnek pozitív visszajelzés, hogyha ennyi
3: jelentkező. Igen, az, az volt, aztán volt, aki nem pozitívan pozitívan
2: sajnos
3: fogadta,
2: ez
3: hogy
2: benne van,
3: azt a háterő nem volt, szóval, hogy hogyan, de, de nyilván ebből tanulva egyébként azóta minden versenykírásba ezt betesszük, hogy a 300 fős létszám esetén korlátozhatjuk a létszámot, ugye, illetve berekezthetjük a nevezést, mert tényleg szóval egy akkora tömeget az országúton megállítjuk mi az autókat, meg ők is azért többnyire partnerek ebbe, de nem lehet órákig lezárni ezt a, ezt a részt. És akkor így fejlődött, utána már kiléptünk onnan, akkor már, már a 20, ami most is ugye, ami, ami verseny van, ez a közel 22 kilométeres körpálya, ami már, már ugye kimegy a 63-as útra, és akkor onnan bekanyarodva ugye Kölesdet érintve, hiszen oda bemegyünk, onnan Borjád, és akkor úgy vissza a hídon keresztül vissza Kajdacsra. Hát ott meg gyakorlatilag ez idő szak alatt került felújításra, az a belső út, az útburkolat, ez idő szak alatt újult meg teljesen tükörsimává, és ez megint nagyon jó volt nekünk, tehát itt ugye nem győzzük hangsúlyozni, hogy a szerencsének azért, azért nagy része van ebbe az egészben, mert az megint a résztvevők azt mondták, hogy azt hát egy ilyen, ilyen jó útburkolaton nem
2: kellemes
3: mindig. Igen, nem mindig, sajnos azt kell mondjuk. Ez már egy másik rendszer felé lenne kritika, de talán megújulnak majd az útjaink, és akkor mindenhol lehet ilyet.
2: A 6. Kajdacs nagydíjról beszélgetünk, jövünk vissza a részletekkel.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: 6. Kajdacs Nagydíj 2026 Pálinkás Csaba emlékverseny, ezt a nevet viseli a május 9-én megrendezésre kerülő kerékpáros verseny, Stej Gáborral beszélgetünk róla. Az AL elnevezés Pálinkás Csaba emlékverseny, hogyha jól tudom, akkor első alkalommal kapta a verseny kiírást.
3: Igen, hát most egy még kényesebb témához érkezünk, ugye, de ez olyan szempontból nem baj, hogyha a kedves hallgatók is értesülnek. Már csak azért is, mert többen keresnek engem, ez ügybe kerestek is. Lehet, hogy azért még majd ezután is fognak keresni, hogy mi van a Gemenc nagydíjjal, ugye, és hát mindenki, ugye, hát a Csaba az egyértelműen a Gemenc nagydíjhoz köthető, ugye a neve, ugye a Gála kritérium verseny, alapból Pálinkás Csaba kritérium verseny volt éveken keresztül. Remélem, hogy a jövőben még lesz, tehát ezt én nem szeretném temetni a Gemenc nagydíjat, de egyet most már úgy néz ki, hogy biztosan tudok mondani, hogy az idén hát eléggé úgy néz ki, hogy nem lesz Gemenc nagydíj. És ugye mi történt tavaly? Tavaly sem volt Gemenc nagydíj. Na most, amikor egyszer megtörténik egy ilyen, hogy nincs, akkor még az ember azt is gondolja, hogy hú, jó, hát most volt egy kis csúszás, volt
2: nagyobb
3: egy kis megbotlás, ugye, igen.
2: Igen,
3: tehát az 50. után valamiért megbotlott a rendezvény, egyébként ott ezt már úgy szervezőként éreztem, hogy nehezen megy az egész, de az, hál' Istennek, tényleg az 50. az egy szép esemény volt, és jól sikerült minden. No, de az nem jött, ugye, tavaly. Aztán az idén mindenféle próbálkozásom ellenére szintén az a verzió lép életbe, hogy nem lesz Gemenc nagydíj. És én nem szerettem volna, ugye beszéltem a Jolcsival erről, a Csabival is, hogy méltatlan lenne, úgy gondolom, hogyha azok a kerékpárosok, akik, mert hát ugye Csabán kívül, ugye tudjuk volna Sajó Peti és a Halász Zoli is, akik a szekszárdi nagybringások soraiba tartoztak, és hogyha van egy olyan szekszárdi klub, aki működik, és ráadásul még kerékpárversenyt is szervez, akkor nem gondolnám, hogy ezt a részét, most nagyon ronda szót használok, nem lehetne kihasználni ezekre a megemlékezésekre, hogy azért voltak nagy kerékpárosaink. Amíg, mondom még egyszer, a hagyományos Gemenc nagydíj volt, addig ez egy természetes dolog volt, és mindenki automatikusan ezt használta is egyébként, tehát ezzel nincs probléma. Most viszont, hogy nincs, én úgy gondoltam, hogy nem szabad ezt a részét, mondom, még egyszer elengedjük, és hát természetesen egyeztetve a Jolikáékkal abban maradtunk, hogy akkor a Csaba nevét effektíve ott fogjuk tudni megjelentetni, hogy a leghosszabb versenytáv, tehát abszolút győztes fogja kapni a Csabának az emlékkupáját, hiszen ugye itt többféle korcsoportok mennek majd május 9-én különböző körszámmal, különböző versenytávokkal. A legnívósabb ugye az lesz, aki a leghosszabb távon a elsőként ér az abszolút mezőnyben, a elsőként ért célba. Itt lesz ugye az a dolog, hogy akkor az a Pálinkás Csaba emlékversenyt ő nyeri, ő viseli ennek, illetve ő viheti haza ezt a kupát. Én azt mondom, hogy remélem, mondom még egyszer, hogy ez a verseny, ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy ne szakadjon meg, és igenis életben maradjanak ezek a nevek, és bízunk benne, hogy jövőre is lesz majd Pálinkás Csaba emlékverseny. Én rajtam biztos, hogy nem fog múlni, és én mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ha az egyesületünk, a szekszárdi kerékpáros ese bármilyen formában is rendez kerékpárversenyt, akkor a Pálinkás Csaba az ott legyen, mint név. Reméljük, hogy az előbb említett nagy nemzetközi többnapos versenyünk is újra életre kell, és akkor az egy még klasszabb dolog lenne.
2: Na, de hogy a kajdacsiak és a Kajdacs környékén közlekedők mivel számoljanak május 9-én, jövünk a részletekkel.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szekszárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Hova érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Május 9-én kerül megrendezésre a 6. Kajdacs Nagy Díj, Pálinkás Csaba emlékverseny. Stej Gáborral beszélgetünk, az előzőekben már említetted, hogy több korcsoportban mérettethetik majd meg magukat a bringások. Ha jól néztem, akkor a 2026. évi Amatőr Országúti Magyar Bajnokság első futama is lesz. Ez az
3: az első az nem, de amit jól mondtál, az odáig, igen, nem, az teljesen majdnem. Helyes, majdnem. A futam, mint olyan, igen, meg lesz, és látod, most ezt én sem tudom, ez lehet, hogy valahonnan lestem kéne, de szerintem 5. vagy 6. futama, tehát már zajlik tulajdonképpen ez az esemény. Igen, a korcsoportokat ennek megfelelően, hogy a versenykiírásban fel kell tüntetni, egyébként tényleg egész kisgyerekektől, tehát 13 év alattiak a legkisebbek, és aztán a juniorokon, felnőtteken keresztül még a szenior, hát azt lehet mondani tényleg, hogy 60-70 éves korosztálynak is van lehetősége ebbe a sorozatban, és ennek megfelelően a mi versenyünkön is rajthoz állnia. Természetesen mindenhol figyelembe kell vennünk azt, hogy az évjáratnak, felkészültségnek, elvárásoknak megfelelően milyen távot válasszunk ki, és így a legrövidebb táv az 11 kilométer lesz. Itt ugye, ahogyan felvezetted az autósoknak, ugye ez mondom, hangsúlyozni szeretnénk, hogy mi nem tiltjuk, mi nem zárjuk ki az autós forgalmat, vagy motoros forgalmat erről a körpályáról. Mi arra fogjuk majd megkérni őket, hogy amikor éppen arra halad a nagyobb boly, a főmezőny, vagy egy üldözőboly, akkor addig húzódjanak le, várják meg, míg elmennek, ne adj Isten, szurkoljanak is nekik, és utána ugyanúgy eljuthatnak A-ból B-be, tehát semmiféle ilyen dolog nem lesz. Természetesen a célterületenben, Kajdacson magán ott a sportpálya, ugye ott lesz kijelölve a sporttelep mellett, a futballpálya mellett a célvonal, célterület. Hát nyilván ott az egy fokozottabb zárást fog majd akkor igényelni, amikor a több körön keresztül ott tulajdonképpen elég nagy sebességgel átjönnek, mert ott valaki majd éppen befutóra készül, tehát véghajrája lesz. Aztán lesz olyan, aki onnan még megy tovább, mert ezt három mezőnyben bonyolítjuk le, ezt az eseményt. A kicsik indulnak 11 órakor, ő nekik ilyen fordítós lesz, ők Kajdacsról Borjánra mennek, tehát arra a híd irányába megyünk el velük, egy 6-6,5 kilométert, ott megfordulnak szépen, nem szabályosan, ugye bója, síp, minden, ahogy kell, és akkor Kajdacs, mondom még egyszer, a focipályánál, központban befutnak, és akkor utána 5 perces differenciával indul két nagy mezőny, legalábbis az elmúlt évek alapján, mondom még egyszer, ez várható, hogy az olyan 150-170 indulóval azért kalkulálunk idén is, és 5 perces különbséggel elindul az a mezőny, ahol van egy kör, meg két kör, meg három körös résztvevő, és akkor a másik mezőnyben pedig a 4, illetve az 5 körös résztvevők vannak. Nyilván az 5 körösök azok az előbb említett Pálinkás Csaba emlékversenynek a díjáért, a kupájáért hajtanak, ami 100, közel 110, azt hiszem 109 kilométerre jön ki egészen pontosan, és időben ez 11 óra 50-kor, ugye mondom, a 63-as utat azért az egy, mondjuk szombaton az egy forgalmasabb jelenséggel kalkulálunk, mert ugye ez most nem ünnepnap, sima szombati nap, hát itt fel leszünk készülve, arra nyilván a polgárőrök és a rendőrség segítségére számítunk, jelen lesznek, és akkor nagyjából ezt a 109-110 kilométert egyébként a mezőny az meg fogja tenni 2,5 óra alatt, tehát azért egy olyan 40-42-es átlag közötti, hát inkább 42-43-os átlagot merek mondani, mert ez egy teljesen sík verseny, gyorsan haladnak a bringások.
2: Mi lesz az az időpont, amire Kajdacs felszabadul, mikor a várható célba ér?
3: Igen, a gyakorlatilag az eredményhirdetést ugye úgy kalkuláljuk, hogy 15 órakor megtartjuk. Nyilván van limit időnk meghatározva, tehát ez azt jelenti, hogy pontosan a közlekedők érdekében, védelmében azt nem szeretnénk, hogy ott órákon keresztül egy sokkal gyengébb lemaradott versenyző miatt akár a rendőrség, akár a polgárőrség, akár maga az autós is fennakadjon, vagy segíteni kelljen ugye az egész rendezvényt. Én azt tudom mondani, hogy ez 14 óra 40, 14 óra 50 magasságában addigra már most mondjam azt, hogy nem nagyon fog senki kerékpárossal találkozni, egész addig viszont 11 órától hát egy ilyen folyamatos jelenlét lesz a bringások részéről.
2: Még egy kis háttér, kulissza infóra is kíváncsi vagyok. Mekkora szervezést igényel egy ilyen verseny? Mikor álltatok neki például az idejének?
3: A maga szervezés, ugye ahogy közeledünk a napjához, az esemény napjához, annál inkább pörögnek az események. Vannak olyan napok, amikor az ember nem is csinál úgy semmit, mert hát nézzük az e-maileket, ugye a nevezési felületet, hogy mikor jön, mikor éppen hol tartunk, milyen létszámú legyen egy adott mezőnynek a besorolása, illetve hogyan kalkuláljunk egész pontosan. A szervezés azzal kezdődik, amikor a Magyar Kerékpáros Szövetség tulajdonképpen felkéri a klubokat, hogy ami versenyeket rendezni kívánnak, azokat jelöljék meg, nyilván dátumügyileg, és akkor a klubok között megindul egyfajta kommunikáció, ugye beküldjük a verseny nevét, helyszínét, nyilván a jellegét, hogy most az egy országúti verseny, vagy az előbb említett kritérium verseny, és amikor ezek az egyeztetések megvannak, ezek egyébként általában azért a december hónapban lezáródnak, és akkor ki tud alakulni a, hát majdnem mondtam, hogy végleges versenynaptár, de ugye az a végleges szó, azt idézőjelbe teszem, mert azért még a tél folyamán semmi nem biztos, na, szóval egy ilyen kerékpárverseny az tényleg nem olyan, hogy most lefoglaltam egy termet, és akkor ott csinálunk valamit, mert az a tuti a kerékpárversenynél, épp ott akkor majd főtúrják az utat, vagy épp arra jön valaki, vagy most majd túl korai időszakban sem lehet, mert ugye a télies, a közútnak a téli időszakában ugye ott nem lehet kerékpárversenyt csinálni, pedig már tudjuk, hogy már március 5-én is tud jó idő lenni, meg májusban is tud esni a hó, tehát kiszámíthatatlan minden. Igen, ez egy ilyen kültéri sportnál tényleg nem egyszerű, de a lényeg az, hogy ott tulajdonképpen azzal megkezdődik, hogy a versenyt mikor csináljuk meg, hol csináljuk meg, és akkor természetesen a helyi önkormányzattal akkor felvesszük a kapcsolatot, hogy őnekik is most mondjak egy sima, tulajdonképpen tök, hát ilyen egyszerű dolgot, hogy van-e akkor aznap foci meccs ugye a Kajdacsi sportpályán, mert az öltözőt, a helységet, mindent mi szeretnénk igényelni. Jó, ha van, megoldjuk máskor, ugye ők is tudják tolni a bajnokságnak a idevágó, odavágó sztoriát, hogy mi legyen. Megkapjuk az időpontot, akkor oké, jó. Jó, akkor más mondom, még egyszer nem jelentkezett be arra, mennek a hónapok, ó, bejelentkezett, mi el tudjuk tenni? Hát jó, eltesszük, oké, jó.
2: Alkalmazkodás ezzel felett.
3: És akkor azért mondom, hogy így azért a január hónap még az simán belemegy, de tulajdonképpen onnantól kezdve már megkezdődik az, hogy akkor megírjuk a kérelmet a közúthoz, rendőrséghez, nyilván a helyi önkormányzat polgármester úrnak különösebben nem kell, mert lefixálunk mindent, és akkor onnantól a mindenes, akik a felvezető autók lesznek, a zsűrinek a tagjai lesznek, az orvosi, a mentőgárda, mert azért bizony hát tavaly is, szóval ez a sport, ez nem, tehát nem szabad tagadni, hogy veszélyes üzem. Igen, tavaly is sajnos kétszer jött ki a mentőautó, mármint úgy, hogy ugye ki kellett jönnie a helyszínre, ide beszállították a sérülteket a kórházba. Én azért most abba bízom, tavaly egy esős futamunk volt, ráadásul elég hideg is volt, 6-7 fokos és szakadó esőbe, szóval az egy nem szép dolog volt.
2: Nem volt annyira optimális.
3: nem, nagyon nem. Most úgy veszem észre így az előjelzéssel kapcsolatosan, hogy azért most nincs ilyen gondunk, vagy nem
2: ezt
3: lesz
2: gyorsan
3: ilyen probléma.
2: Kopogjuk le, maradjon.
3: Jó,
2: is.
3: Legyen ez, igen, ez legyen így, hogy akkor bízzunk akkor csak ebben, jó? Maradjunk ebben, hogy akkor egy optimista hozzáállással, akár napsütéses és tényleg meleg idő is lehet. Ettől még egyébként tényleg benne van a pakliba, hogy a gyors menés, mondom, a sík terep, az tényleg ilyen 50-55, helyenként 60, amikor valaki megpróbál lépni a mezőnytől, szökéseket kialakítani bringán, és főleg, hogyha tényleg nagy mezőn jön össze, akkor Tehát akarva akaratlanul is lesz bukás, számítunk is, fel is vagyunk rá készülve, ott van az egészségügyi személyzet a helyszínen, illetve ott lesz az egészségügyi személyzetünk, úgyhogy reméljük semmi dolguk nem lesz, hanem elmennek haza és mondják, hogy oké, jó minden.
2: Ne is legyen, Gábor, zöggenőmentes és balesetmentes versenyzést kívánok szépen mindenkinek. Az időpont május 9-e, ekkor kerül megrendezésre a 6. Kajdacs Nagydíj 2026.
3: És várunk minden nézőt a Pálinkás
2: képen. Csaba emlékverseny. Legyen így sok-sok szurkolóval együtt. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Hello, sziasztok.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: Sportos vasárnapot tartunk, mert hogy szót ejtettünk már kerékpározásról, a következőekben pedig a futáson lesz a fókusz. Beszélgető partnerem Acélos Balázs. Jó reggelt! Köszi, hogy itt vagy, Bazsi!
3: Ugye alig tudtam felkelni, hallod?
2: Hát nem olyan egyszerű ez.
3: Nem is látom ki a fejbe. Halló, kivel beszélek? Halló, milyen adás, milyen rádió, halló.
2: Szóval, vegyük komolyra a témát, mert hogy az a táv és az a teljesítmény, amit nyújtottál, azért az is nem mindennapi. Hol is jártál te múlt héten?
3: Figyelj, legyen úgy, hogy én ezt kiemelném azokat a tegnapi futókat, akik sokkal jobban futottak, mint én.
2: Na, kezdhetjük ezzel is.
3: De ugye az ő telefonszámokat nem tudod, tehát engem viszont. Mátyás Kristóf 26. lett. Összehasonlításképpen én kb. 189. Akkor ott volt a Fekeres Tibi, ő nem tudom hányadik lett, de ő is rommá verte engem. Plusz az Alice Karaner indított kettő csapatot, ők is nagyon jól futottak, meg még voltak más szexádi lányok csapatban, úgyhogy mindenki jobb volt nálam, én vagyok a leggyengébb szexádi. Úgyhogy gondolom, ez ilyen vigazdi, nem, hogy beszéltek rádióban. Ja igen, Ultra Balaton. Életem első 209 kilométeres futása volt, meg nyilván első Balatonkör. Előtte volt egy, ami még hosszú volt, egy 100-as, egy 80 kilométer Korintoszon, meg voltak egy kisebb 50-60, meg maratonok. Gondoltam, hogy most ez az esemény, akkor be kell nevezni, aztán futni kell.
2: És hát ugye ez a nem mindegy, hogy csapatokat említettél.

0: elindultunk reggel a pénteken, barátnőm Edina jött velem végig biciklivel, azért...
1: Akkor neki is gratula.
0: Átadom neki. Aggódtunk, hogy vele mi lesz, hogy nem alszunk el, meg hogy mennyire bírja a popó a biciklülést, de nagyon-nagyon jól lett az akadályokat, csak az orra vérzett, az orra dagadt, de szája száradt ki, a szeme volt piros, a csuklója fájt, meg a dereka, meg a térde. Ennyi.
1: Hát ilyen kis apróságok.
0: Nem, ez semmi. Én meg 30 óra, 18 vagy valami ilyesmi, ennyi időre futottam le. Egyszer megálltunk, akartunk 10 percet aludni, nem sikerült, nyilván. Meg hát úgy ez nem folyamatos futás, mert akkor néha meg kell állni, inni, enni, cipőt cseréltem, öltözni, fejlámpa estére.
1: Mennyire terhelte meg a szervezeted, vagy mikor volt az a holdpont, amikor mondjuk úgy érezted, hogy na innen most már nem biztos, hogy van tovább? Vagy volt egyáltalán ilyen?
0: Ne, olyan szerencsére nem volt. Azt mondta Edina, hogy kezdhelyen egy kicsit megragytam, meg sokat sétáltam, de arra nem emlékszem. Azt tudom, hogy fél táv az Fonyódnál volt olyan, hát este 10-11 körül értünk oda kb. Akkor ettem valamit, nem tudtam, hogy enni kell, de nagyon nem akartam enni, tehát nagyon rossz érzés volt. És akkor volt egy autós kikérünk, Csaba barátom, ott volt egy kis ilyen szerencsétlenkedés, hogy akkor töltsetek vizet, ne töltsetek, hol a kaja, nem tudom, és már ilyen kezdtem ilyen nem hisztis lenni, csak nyűgös, és ott félelektem, és így gondoltam, hogy nem, most el kell indulni, hogyha nem indulunk el, akkor vége. Az elég nyomasztó volt. Aztán elindultunk, átszottunk az éjszakán, hajnal az jó volt, Siófokon megjelent a testvérem, ilyen teljesen véletlenszerűen kiugrott egy bokorból, mert Edinával folyamatosan beszélgettek, hogy éppen hol vagyunk, itt akkor Edina mondta, lesz egy meglepetésem, fogalmam nem volt, hogy ki, csak az egyen kiugrott a bokorból, csak onnantól kezdve 60 km, 20-60-ti végig kísérte, jött biciklivel, visszatekett az autójához, elénk jött, megint bicikli, stb. Az így ingázott, ő nagyon sokat segített, és hát az utolsó, nem tudom, 30-20 kilométer az keserves volt. Az mindig néztem az órámat, és így nem mentek a kilométerek, és nagyon lassan mentem, és már sétáltam, nem volt kedvem futni, de tudtam, hogy futni kell, különben kicsúsztunk a 31 óra szintidőből, aztán nem csúsztunk ki.
1: Hát gratulálok, szerintem ez egy emberfeletti teljesítmény, mondom ezt úgy, hogy én annyira nem szeretek futni, ekkora távokat neveztem főleg,
0: ne? Gondolod, de nekem mennyire emberfeletti volt, és szeretnék, milyen jó lett volna.
1: És hogy Balázs mekkora futói múlttal vágott neki az Ultra Balatonnak? Jövünk a részletekkel.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok, minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: 2026-os év legjelentősebb Balaton körüli futóversenyen vett részt beszélgető partnerem Acélos Balázs. 209 kilométert teljesítettél. Neked mikor jött az életedbe a futás, Balázs?
3: 15-18 éve körülbelül. Először nem vettem komolyan, most sem veszem annyira komolyan nyilván, de ilyen 4-5 éve kezdtem a versenyeken is indulni, amikor így jobban beledőlök, meg így eredményeket akarok elérni, de ilyen hosszú távokon nem gondolom, hogy nekem verseny az nem kell, mert esélyem nincsen. Tehát én 10 kilométeren még jó vagyok, öreg emberek között, korosztályomban, de ez az ultrázás ennek semmi értelme nincsen.
2: És mit adott neked ez a verseny?
3: Kivett egy csomó pénzt a pénztárcámból és lábfájdalmat. Semmit amúgy. Meg, hogy végre rádióantrénban beszélhetek, és a világ hallhatja a búgó hangomat.
2: Na, látod? Ez nem, a pozitív.
3: Amúgy, köszönöm. Nem különböző tök jó, hogy magam gratulálnak, meg hogy milyen kemény voltál, milyen ügyes voltál, stb. De ez bárki meg tudja csinálni szerintem.
2: 2027-ben ott leszel a rajtnál?
3: Nem.
2: Ez határozott válasz volt.
3: Esetleg csapatban, de én nagyon remélem, hogy soha többet nem lesz itt ilyen, hogy egy fél évet arra pazarlok el, hogy felkészüljek egy ilyen versenyre, ahol aztán végig ne érezzem jól magam utána se. Én alig várom, hogy menjek masszőhöz, Márk barátom, és jól meggyúrjon, mert úgy érzem magam, mint egy mozgáskorlátozott. Tényleg ilyen hobbit lábam van, itt fel van dagadva.
2: Kemény. Elgondolkodtál azon, hogy mi az a leghosszabb táv, amit ezután szívesen teljesítenél?
3: Biztos fogok még ilyen 50 körül futni, gondolom, hogyha úgy jön ki, de versenyen biztos, hogy nem. De szerintem én 50-nél megállok. Gondolom, 50 körül, de egyáltalán. Múltkor is volt egy ultraversenyen, az a 100 kilométert lefutottam, és mondtam a szervezőnek, hogy az ultrafutásban semmi szépség nincs, semmi értelme nincs. Az ember kifikolyozza magát. Tényleg.
2: És mégis csináljátok, akkor valami oka csak van?
3: Bár, csinálják. Én abba hagytam a csúcson. Elkezdtem a Balatonon, és abba is hagytam. És vége. Én tudom, mi kell, hogy kitálni.
2: Te a legnagyobb távval kezdted, és a legnagyobban hagyod abba.
3: Így van. Ezt ajánlom mindenkinek. Egyszer pussák le, aztán soha többet.
2: Szóval fél évet készültél rá, mire azt mondtad, hogy neki indulsz?
3: Ja, találtam az interneten egy edzéstervet, és akkor az alapján elkezdtem így kocogni. Jó, hát nyilván volt előtte már sok év,
2: persze,
3: meg sok verseny, meg még tudom én, de hát olyan fél évig tartott a felkészülés, az 1600 kilométer szoktam ennyi idő, kb. Kicsit többet kellett volna, de nem mindig tudtam futni, meg úgy jött ki a lépés, hogy nem érek rá, stb. De tényleg így nagyon sokat foglalkoztam vele. Aztán jött a verseny, és akkor menjünk, meglátjuk, mi lesz. Különben azt hittem, nem fog sikerülni. Tehát, hogyha megkérdeztek volna, hogy igen, vagy nem akarsz, mondtam, hogy nem. És akkor ugye még vége felé éreztem, hogy ha nem lesz nagyon nagy baj, mit tudom én, nem rabol el egy harcsa, akik kiugrik a vízből és itt berán, akkor menni fog.
2: És azt mondtad, hogy nem nagyon esett jól az evés. Hogy kell elképzelni ezt a sok-sok kilométeres futást? Mennyire tudtál odafigyelni arra, hogy egyél? Mennyi folyadékot sikerült bevinned? Mennyire tudtad ezt így helyén kezelni, hogy azért a szervezeted ne ürüljön ki?
3: Azt mondták az okosok, hogy egy óra igyak meg egy óra folyadékot, akkor azt így ezt szerint még tartottam, és víz, meg izotóniás, meg ilyen energia, italpor, vízbe elkeverde, és akkor azt így topogattam kulacsból, meg a pisítő pontokon mindig belemarkoltam a kotos kezemmel a banánba, meg a citromba, meg az olajbogyóba, meg a paradicsomba, és akkor ilyen gusztustalan módon ettem. Nyilván mindenki kotos kézben nyúlkált be, tehát itt olyan vírusfertőzések alakulhattak a versenyzők között, hogy szerintem aki nem ért be, az azért nem ért be. Kidőlt valami ebolától. Akartam én szilárdakat is enni, de nem nagyon tudtam, mert nem volt rá lehetőség, vagy ha volt, akkor azt nem akartam enni, meg már nem nagyon esett jól az evés. Tehát tudtam, hogy inni kell, meg enni kell. Muszáj volt. Ettem csótablet, tehát szétmarta a számat, az még így finom volt, de levonultam. Általában ezek nem is futóversenyek, hanem evőversenyek.
2: Időjárásügyileg mennyire voltál elégedett?
3: Jó volt, kicsit meleg volt az első nap, meg a második nap is. örültem, hogy sütött a nap, mert az ilyen ugye vidám hangulatot ad az egésznek, de nyilván, hogyha hűvösebb lett volna, akkor jobban lehetett volna menni. Az este, amikor elég leült a levegő, akkor sokkal lendületesebben tudtam haladni. Jó leégetett.
2: Gratulálok akkor ehhez a nem mindennapi teljesítményhez, neked is és a párodnak is, mert hát azért valljuk be, kíséret nélkül sehova se jutottál volna, hát, ugye?
3: Semmi. Meg a Mátyás Kristóf, meg a Dalit Karani összesöknek, meg a Szekeres Tibinek.
2: Így van, mindenkinek, aki ott volt. Köszönöm, hogy beszélgettél velünk ma korán reggel. Hát akkor jó pihenést.
3: Köszönöm, visszadőlök egy kicsit.
2: Oké, köszi, hogy itt voltál velünk.
4: Az Ultra Balatonon szerzett élményeiről beszélgettünk a Acélos Balázzsal.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit.
1: Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
2: Magazin műsorunk végéhez érve megköszönöm figyelmét. Heti hírösszefoglalónkban a régió fontosabb eseményeit hallotta. Bízom benne, hogy önnek is kellemesen telt ez a két óra. Várom az érdeklődését, a témajavaslatait. Írja meg, mondja el, miről, kiről hallana szívesen. További szép vasárnapot, Gulyás Anita vagyok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ez volt a Megyei Mozaik a Rádió Antrittal.
1: Köszönjük a figyelmet! Jövő hétvégére is várjuk a témajavaslatokat.
0: SMS-ben 30 944 44, e-mailben megyeimozaik@radioantrit.hu,
1: vagy írjon a Rádió Antrit Facebook oldalára.
0: Jó hétvégét!
1: Szép vasárnapot! Rádió Antrit.
0: Szexárdra hangolva. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Az állami közszolgáltatások fejlesztésére az uniós források hazahozatalára fókuszál az új kormány. Visszaállíthatják a kötelező orvosi kamarai tagságot, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is. Megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellétai Barna Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Hegedűs Zsolt azt ígérte, hogy javaslatot tesz a kötelező MOK-tagság visszaállítására. A Magyar Orvosi Kamara tagsága 2023 óta nem kötelező, önkéntes alapú. A leendő egészségügyi miniszter a Facebookon arról írt, hogy a felálló egészségügyi minisztérium szakmai korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, a vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat. A Tisza visszautalja Váberer Györgynek a 100 millió forintos támogatást. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a párt finanszírozása törvényesen és transzparensen zajlott és zajlik, és büszkék arra, hogy több tízezer támogató járult hozzá működésükhöz kis összegű adományokkal. Még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót, oligarchát kössék hozzájuk, ezért a pénzt visszautalják. Lemondott a MOME teljes kuratóriuma. A Telex azt írja, a MOME az elsők egyike volt azon egyetemeknek, amelyeket alapítványi fenntartásba helyeztek 2020-ban. A kuratórium tagjai felajánlották az egyetem alapító jogait a felsőoktatásért felelős újonnan felálló minisztériumnak. Május 6-án újra futócipőre cserélik az irodai dresszkódot a hazai cégek dolgozói. Jön a második E.ON Business Run a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője beszélt.
2: A nagyvilágban 25-30 éve a Business Run néven rengeteg futóesemény

0: meg, és arra építenek, hogy az irodaházakban, a különböző munkahelyeken az emberek együtt töltenek egy késő délután, kora estét, estét, és általában nem csak futnak, hanem közösségi élményként akár megkóstolnak finom falatokat, isznak egy jót, beszélgetnek, zenét hallgatnak, táncolnak, és ezt a versenyformátumot hoztuk el Magyarországra a tavalyi évben.
1: Az indulók több táv közül választhatnak, a kilométereket egyéniben és csapatban is lehet majd gyűjteni.
2: Rádió Antrit időjárás.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Holnap is marad a napos, fátyolfelhős, száraz idő, megélénkül a délies szél, napközben 22-28 fokig melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Ön tudta, hogy minden munkahelyen és műszakban elsősegély nyújtó szemét kell biztosítani, akit rendszeresen képezni is szükséges? Az Ergonom Kft. Napjaink elvárásainak megfelelően online biztosítja ügyfelei számára a munkahelyi elsősegély nyújtó képzést.
3: Jelentkezési határidő 2026. május 5-e.
2: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
5: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu. Félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék Félmaraton. Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit. Ez a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Már megint egy hétfő kedd.
3: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
8: Vigyázz! Dől a fa!
9: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
8: És mi lett a vége?
9: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amiben a fakivágás került volna.
8: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország
0: és a világ legfontosabb hírei.
1: Ez a Rádió Andrét.
10: Szombaton alakul meg az új országgyűlés, a gazdasági növekedés beindításán dolgozik a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton tartják az országgyűlés alakulését. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A napokban véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel után a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, jelentette ki a leendő tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlésére kapott meghívásra reagálva hangsúlyozta, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait. Májusban a megszokott rendszerint folyósítja az ellátásokat a Magyar Államkincstár, írja a Haszon magazin. A nyugdíjak utalása május 12-én kezdődik, míg az áprilisi családi pótlékot május 5-én kapják meg a jogosultak. A közlés szerint az idei kifizetések a korábban közzétett ütemezés szerint folytatódnak az év hátra lévő részében. Felidézték azt is, hogy a családi pótlékot általában a tárgyhónapot követő hónap elején utalják. A cikk kitér arra is, hogy a bérek és nyugdíjak közötti különbség tovább nőtt, mivel a keresetek gyorsabban emelkedtek az elmúlt időszakban. korszakban, mint az ellátások. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Rudolf Péter elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az első között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller Két hétfő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg.
1: Rádió Antrit időjárás.
10: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Holnap is marad a napos, fátyol felhős, száraz idő, megélénkül a délies szél, napközben 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Anyáknapi árzuhanás a CBA-ban. Merci Csokoládé 1999, Lindt Lindor Praliné 2799 forint. Ropogós Chio Chipsek 299, 20%-os tolletejföl 374, aranyfácán 269 forint. Áraink április 30-ától május 3-ig érvényesek a CBA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat. Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni,
2: ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
3: Akkumulátor szaküzlet és alkatrészforgalmazás egy helyen, a Szexárdi nagy autó villamosságnál. Kiválóan felszerelt műhelyünkben vállaljuk személyi és tehergépjárművek autóvillamossági és klímajavítását, önindítók és generátorok felújítását. Az üzletünkben forgalmazott akkumulátorok minden időben a legjobb teljesítményt nyújtják. Minőség és megbízhatóság. Ez a nagy autó villamosság. Címünk Szexárd, Tarcsai Vilmos utca 24. Telefon 74 416 869.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Üzemlátogatás az atomerőműben, szexádi sikerek a 112. DanceNet kupán. Hétvégére tovább melegszik a levegő. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. A Tamási Vürcádám általános iskola pályaválasztás előtt álló diákjai különleges szakmai élményben részesültek, cég és üzemlátogatáson vettek részt az MVM Paksi Atomerőmű ZRT-nél. A látogatás során a tanulók átfogó képet kaptak az atomerőmű működéséről, megismerkedtek az energia előállítás folyamatával, valamint betekintést nyerhettek az ott működő különböző szakterületek mindennapjaiba. A program részeként egy látványos fizikasón is részt vettek. A diákok ellátogattak az atomerőmű területén található múzeumba és látogatóközpontba is, ahol interaktív módon bővíthették ismereteiket az atomenergia felhasználásáról és jelentőségéről. Az üzemlátogatás nem csak ismeretbővítő, hanem inspiráló is volt a tanulók számára. Ünnepélyes keretek között írt alá két kiemelt jelentőségű együttműködési megállapodást április 29-én a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Pedagógus Képzés Vidékfejlesztési Kara Szexárdon. A stratégiai jelentőségű megállapodásokról professzor dr. Szécsi Gábor dékánt kérdeztük.
7: Két együttműködési megállapodást kötöttünk ma, mindkettőnek egy középiskolai képzés, technikusi oklevéllel járó középiskolai képzés van a gyújtópontjában. Az egyik a okleveles mezőgazdasági technikus képzés, a másik pedig a óvodai nevelő képzés. Ezek az együttműködési megállapodások elsődlegesen arra irányulnak, hogy a fiatalok előtt egy világos életpályát rajzoljunk ki, aminek a végeredménye az, hogy tudatosan jelentkeznek majd felsőoktatási intézményekben az adott területeken. Tehát olyan tehetséges, az agrárium területén dolgozni akaró fiatalokat keresünk, és olyan tehetséges, az óvodai nevelés területén dolgozni akaró fiatalokat próbálunk ennek az életpálya modellnek a jegyében a felsőoktatás felé terelni, akik idő előtt megkapják már azokat az ismereteket, azt a tudásanyagot, aminek a jegyében tudatosan tudnak majd dönteni a továbbtanulás kapcsán. Tehát ennek az együttműködési megállapodásnak a lényege az, hogy a technikusi képzések ürügyén az egyetem és a kar megjelenik a középiskolában. Egyfelől oktatókat is ad adunk a programokhoz, másfelől az ottani oktatókat képezni fogjuk. Együtt dolgozzuk ki a képzési programot. A képzési programokban megtalálhatók azok az egyetemi alapismeretek, tudásanyagok, amelyek jegyében majd a későbbiekben sikerre fognak tudni jelentkezni a felsőoktatási képzésekre a fiatalok. Ott van ebben az együttműködésben a közös tehetséggondozás, tehát várjuk középiskolák fiataljait az egyetemi tehetséggondozási programokba, a közös kulturális programok lehetősége, tehát megpróbáljuk egy mederbe terelni ezeket a törekvéseket, és egy olyan, valóban olyan jól működő életpályát kínálni a fiatalok felé, amely nem csak, hogy az adott területen tartja őket, tehát az agrárium és a nevelés vagy pedagógia területén, hanem itt tartja őket ebben a térségben. Tehát a középiskolai oklevéllel rendelkező fiatalok nem mennek át más régiókba, más megyékbe tanulni, vagy dolgozni, hanem itt keresik a jövőt, itt keresik a pályájuk kibontakozásának lehetőségét, mindenek előtt úgy, hogy ide jelentkeznek ebbe a felsőoktatási intézménybe.
6: Az egyik együttműködése a Déli Agrár Szakképzési Centrummal és a Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikummal valósul meg, amelynek középpontjában az okleveles mezőgazdasági technikus képzés bevezetése áll. Arról, hogy mit jelent ez az intézmény számára, arról Szárdai Zsuzsanna főigazgató beszél.
8: Az okleveles mezőgazdasági technikus képzés elindítása a Csapó középiskolában nem csupán egy új képzési forma bevezetését jelenti, sokkal inkább egy tudatos, stratégiai választás a térség gazdasági és társadalmi igényeire. Egy olyan válasz, amely figyelembe veszi a mezőgazdaság és az állattenyésztés átalakulását, és erősíti a szakképzés kult szerepét ebben a folyamatban. Különös jelentőséggel bír számunkra, hogy ezt a képzést a Pécsi Tudomány Egyetem kultúrtudományi pedagógus képzés vidékfejlesztés karával együtt tudjuk megvalósítani. Ez az együttműködés azt gondolom példaértékű, hidat képez a középfokú és a felsőfokú oktatás között.
6: A Paksi FC csapata mély megrendüléssel értesült arról, hogy életének 40. évében méltósággal viselt súlyos betegségben fájdalmasan és tragikus hirtelenséggel elhunyt Wegner Richard edző kollega, szurkoló, sokak barátja. Richard Kulcson kezdte edzői pályafutását utánpótláskorú gyermekek mozgáskoordinációs edzőjeként. Munkáját nagy lelkesedéssel, odaadással precízen végezte, és közben figyelemmel kísérte, támogatta, segítette a Paksi FC U8-as, majd U9-es gárdájában csapatkapitányként futballozó, kiemelkedő tehetségnek tartott kisfiát, Dominiket. Tragikus, hirtelen távozása pótolhatatlan őrt hagyott gyászoló feleségében, Edinában és gyermekeiben, Liviában, Dominikben és Emiliában, valamint mindenkiben, aki ismerte őt. A Paksi FC a 2025-2026-os szezon utolsó hazai mérkőzésén a DVSC elleni találkozó alkalmával adománygyűjtést szervez Wegner Richard családja részére. A stadionuk A és C szektorának bejárat adománygyűjtő ládát helyeznek ki, amelybe mindenki adakozhat. Kérik a szurkolóikat, hogy aki teheti, csatlakozzon a család megsegítéséhez, karöltve munkatársaikkal és labdarúgóikkal. A szurkolók, az olvasók és a teljes futballközeg időről időre bebizonyítja, hogy mekkora ereje és szeretete van, legyen ez most is így, támogassák a Wegner családot. A múlt hétvégén rendezték meg Csömörön a 112. DanceNet Kupa országos táncversenyt, ahol a szekszárdi Görcsös Zalán, a Garai János gimnázium tanulója, valamint testvére Görcsös Enikő, a gimnázium leendő tanulója első helyezést ért el. Az eredményről Orbán Ferenc edzőt és tanárt kérdeztük.
9: Voltunk versenyen Csömörön, ahol Görcsös Zalán és Görcsös Enikő táncoltak a táncversenyen, társas táncversenyen. Ők már haladók, ezért ők koruk szerint ifi kategóriában, haladó kategóriában táncoltak standardben és latin táncokban. Ez azt jelenti, hogy mindegyikben 4 táncot táncolnak, standard kategóriában angol, tangó, bécsi, quick, és latin kategóriában szamba, csacsa, rumba, jive táncokat adnak elő ilyenkor, és a népes mezőnyben ők elsők lettek, és ezért nagyon büszkék vagyunk rájuk. Én vagyok az edzőjük, a művészeti iskolában is én tanítom őket, és a sportegyesület keretében is én foglalkozom velük. Rendszeresen elég jó helyezést érnek el, tehát többnyire dobogósok, és most nagyon ügyesek voltak, elsők lettek mind a két kategóriában, rendezben és Latinban is. Elárulták, hogy aki leginkább szeret táncolni, az a Erikő, a Zsalán is nagyon szívesen táncol, de igazán ő zenei pályára készül, ami nekem fáj, nekik biztos, hogy jó, mert nagyon ügyes sok mindenben. Tehát mind a két gyerek nagyon jó tanul, és még zenélnek is, és a Zalánnak a zene a szíve csücske, úgyhogy ő valószínűleg zenei pályán folytatja. Nem lesz belőle nagyon nagy táncos, és nem lesz belőle táncanár, valószínűleg. Enikőtnek majd meglátjuk, ő még nem döntött el, de nagyon szeret táncolni, és nagyon ügyes.
6: Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhő alig lesz az égen, itt csapadék sem várható. Napközben több tájegységünkön megélénkül a szél, de északnyugaton erős délies széllökésekre is számítani kell. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat elő még gyenge fagy. A legmelegebb órákban 21-26 fokot mutathatnak a hőmérők, Szekszárdon hajnalban 7, napközben 24 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
10: Csodaszép vasárnap délután kívánok a stúdióban Vörös Levente, egészen 18 óráig együtt pörgetjük a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit május első vasárnapján is. Pink érkezik elsőként, ez tőle a Try.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei

0: time.
1: Rádió Antrit. Miért hallgat a budapesti rádiót?
0: Ha van szexárdi is.
1: Ez a Rádió Antrit.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágere.

0: A ma kedvencei, a tegnap slágerei, ezek szólnak. Itt az Antriton május 3-án járunk, az Irmák és a Tímeák a nap főszereplői. Az Irma az Irm kezdetű germán női nevek rövidülése, a Tímea pedig egy Jókai Móra által alkotott női név. Először az Aranyember című regényében tűnt fel Tímea alakban, vélhetően a görög Eutümea névből alkotta. A görög név elemeinek jelentése pedig jó és tisztelet, hát sok boldogságot kívánunk nekik. Aztán persze vannak olyanok, akikre emlékezünk a mai napon, Zrínyi Miklós magyar költőre és hadvezérre például, vagy éppenséggel James Brown amerikai blues énekesre, de ma ünnepelne Bódi László, azaz Cipő magyar zenész énekes, a Republic frontembere, és Fülöp Márton válogatott labdarúgó kapus is, az angol első osztályú Sunderland A játékosa volt. Aki viszont ma fújja el a gyertyáit, ő Ötvös András magyar színész, és Hosszú Katinka háromszoros olimpiai 7-szeres világ és 14-szeres Európa bajnok magyar úszónő. Hú, azért ezt kicsit kirázott a hideg kimondani. Zseniális emberekről van ma szó, hát sok boldogságot nekik, mindenkiről emlékezünk, de persze vannak események, amiket szintén azért érdemes számba venni. 1814-ben 18. francia Lajos király bevonult a párizsi Tülériákba, a első Napóleon császár lemondása után megtörtént az első restauráció. 1899-ben egy hazai esemény, a Ferencvárosi Torna klubot, az FTC-t alapították meg, 1915-ben pedig Olaszország kilépett a hármas szövetségből, és május 23-án, tehát bő 20 nappal később hadat üzent az osztrák-magyar monarchiának, ez ugye az első világháborúnak az eseménye. Na de ez már azért régen volt, mi pedig élünk a mostban, a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, de Dua Lipa is hozza a magáét. Ez a Training Season, nem menjen sehova!
1: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók, Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Jön a koszovói albán származású énekesnő, aki modellként kezdte karrierjét, majd 2017-ben kiadta a saját magáról elnevezett albumát. Épp csak 30 éves, de már több díjat is bezsebelt pár toplista elsőséggel együtt. Ő Dua Lipa, és a Training Season itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Már az első óránk végéhez is értünk, hamarosan 13-at üt a mutató, én pedig hozom majd a ma kedvencét, meg a tegnap slágereit a hírek után, és Smile Smith és Nia Horan indít majd. Ez lesz a legújabb közösük, a Dry Safe.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: 20 főnél több munkavállalót foglalkoztat? Akkor az ön cégének is kötelező munkavédelmi képviselőt választania és képeznie. Az Ergonom Kft. Napjaink elvárásainak megfelelően online munkavédelmi képviselő alapképzést és továbbképzést biztosít ügyfelei számára.
4: Jelentkezési határidő 2026. május 5-e.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Anyák napi árzuhanás a CBA-ban. Merci csokoládé 1999, Lindt Lindor pralinék 2799 forint. Ropogós Chio chipsek 299, 20%-os tolletejföl 374, aranyfácán 269 forint. Áraink április 30-ától május 3-ig érvényesek a CBA üzletekben, ahol széles élelmiszerválasztékkal várjuk vásárlóinkat.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a fogyasztóvédelem, kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank, folytatódik a melegebb, naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelme érdekében. A hatóság az ideiglenes árusítóhelyekre és útmenti értékesítőkre fókuszál, ahol a forgalmazási körülményeket, a higiéniai feltételek meglétét vizsgálja. Kiemelték, a hatósági akció célja a hazai és import szamóca tételek ellenőrzése, különös tekintettel a minőségre, a jelölés megfelelőségére, valamint a nyomon követhetőség biztosítására. Az ellenőrzések kiterjednek a nagykereskedelmi forgalmazókra, beleértve a nagybani piacokat, valamint a kiskereskedelmi egységekre is. Kibercsalók újfajta elkövetési móddal keresik meg az ügyfeleket a Magyar Nemzeti Bank telefonos ügyfélszolgálata érkezett bejelentések alapján. Kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait, véletlenül saját korábbi áldozataikat hívják fel telefonon ismét a Nemzeti Bankon belül működő pénzügyi békeltető testület, vagy valamelyik Európai Uniós pénzügyi felügyeleti hatóság nevében. Hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank. A csalók az ügyfeleknek a korábban megszerzett pénzek megtérítését ígérik, majd azt állítják, hogy az összeg visszafizetése az érintettek számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. A befizetés után aztán eltűnnek a megszerzett összeggel. Teljesen megújulhat a Csernobili atomerőmű környéke. Az erőmű igazgatója szerint hamarosan beüzemelnek egy nagy teljesítményű napelemparkot, és a régió hamarosan a zöld és atomenergia új központjává válhat. A napelemek egy hónapon belül megkezdik a villamosenergia előállítását. A fejlesztés nem egyszerű, ugyanis az atomreaktort védő régi szarkofág fölé épített új biztonsági burkolat, amelyet egy orosz drón megrongált, sürgős javításra szorul. 44. alkalommal rendezik meg itthon a Balaton átúszást. A szervezők idén is több mint 10 000 résztvevőre számítanak. A klasszikus kihívás az 5,2 km-es táv, amely Rév Fülöp és Balatonboglár között vezet. Akik rövidebb megmérettetésre vágynak, a 2,6 km-es féltávot is választhatják. Az esemény július 18-án lesz. A Scorpions június 20-án az MVM Domban ünnepi 60 éves pályafutását. Az 1965-ben alakult, azóta folyamatosan aktív együttes 2025-26-ban világkörüli turnén bizonyítja, hogy rockzenéjük halhatatlan. 1986-ban jártak először Magyarországon, az akkori MTK pályán léptek fel. 40 év telt el azóta, rendszeresen visszajárnak. Már a 2024-es és 22-es budapesti koncertjük is felejthetetlen volt a Budapest Sportarénában. Minőségi látvánnyal, brutális hangzással és persze a legismertebb darokkal. Idén egy még nagyobb helyszínen, az MVM Domban bizonyíthatják, hogy az idő sem fog a zenéjükön.
2: Rádió Andrét időjárás.
7: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Holnap is marad a napos, fátyolfelhős, száraz idő, megélénkül a délies szél, napközben 22-28 fokig melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit, FM 101.
0: 0-13 órán is szólnak a ma kedvenceid, meg a tegnap slágerein. Vörös Levente vagyok, órán kezdéseként pedig nem más osztam, mint Miles Smith és Niall Horan legújabb közösét. Ezt tőlük a Drive Safe, az Andriton.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

0: A legnagyobbak ezek szólnak itt az Antriton, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei közé, én pedig a mozi műsort ékelem be, mert hogy ma vasárnap ugyanúgy nyitva a mozi, mint ahogy szokott lenni. 15 órától már a kicsiket, illetve a családosokat várják a Bánadallal, ami egy animációs film, német, cseh, kanadai, szlovák közreműködésben, másfél óra, és igazából Vincentről, egy kis kamasz bánáról szól. Érdemes lehet megnézni akár családdal, aztán 17 órakor már inkább a vígjátéké a főszerep, érkezik a családi főnyeremény a mozivászonra. Itt egy francia vígjátékról van szó, ez is durván másfél óra, három testvér szembesül azzal, hogy szüleik nyertek a lotton, de egy fillért sem hajlandóak megosztani velük, hát ez is érdekesnek ígérkezik. Végül pedig az igazi blockbuster, ahogy szokták mondani, az Ördög Prádát visel 2, 19:30-kor kerül képernyőre, bár ahogy nézem, ez 20 év után sem kopott ki a divatból, úgyhogy majd lehet, hogy a keddi vetítésre érdemes benevezni. Viszont nálunk a ma kedvencei meg a tegnap slágerei pörögnek a nap 24 órájában, ma is, holnap is, holnap után is. Most éppen a következőkben a Bon Jovival és a We Weren't Born to Follow-val ne menjen sehova. We weren't born.
1: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepény sem! Wow, Dom Pepe!
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 9819-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy amerikai rock együttessel folytatjuk, akik a pop metal stílus megalkotóiként váltak népszerűvé. Összesen 16 albumot adtak ki, amiből több is az első helyen kötött ki a világ top listáin. Ők a Bon Jovi és a We Weren't Born to Follow, az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: problémát.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Második óránk is szuper gyorsan lepörgött, szólnak a ma kedvenceid, meg a tegnap slágereit az Andriton. Most érkeznek a hírek, úgyhogy én is egy kicsit elhalkulok, aztán természetesen hozom vissza a legnagyobbakat. Alicia Keys indít majd, ez lesz a Fallin, ne menj sehova!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök. Széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
8: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt, átlagos szamóca termésre számítanak idén a termelők, marad a melegebb, derült száraz tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt Facebook oldalán azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezetminisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. Átlagos szamóca termés várható idén, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A belföldi termelésből származó fóliás szamóca a tavaszi fagyok és lehűlések miatt a megszokottnál legalább egy héttel később, április végétől került forgalomba. A teljes mennyiség háromnegyed részét kitevő szabadföldi termesztésű gyümölcs május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az idei termés mennyiség 7000-7500 tonnára becsülhető. Szakaszosan május végén nyitnak a magyarországi fürdők. Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára közölte, teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd a fürdők. Addig számos karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek. Tavasszal javítják a burkolatot, a fugákat, takarítják a medencéket, felújítják a gépészeti berendezéseket. Ezt követően töltik fel friss vízzel a medencéket. Biológiai földi beavatkozással indul idén a balatoni szúnyoggyérítés május 4-én és 5-én, közölte a munkát elrendelő szakértői bizottság vezetője. Sáringer Kenyeres Tamás elmondta, a szokásosnál kisebb területen pár száz hektáron zajlik majd az első megelőzésre koncentráló beavatkozás, amely mintegy 3,5 millió forintba kerül. Főként dél-balatoni területeket érint, ahol a gyorsan felmelegedő sekélyvíz található, ezekben már megjelentek ugyanis a szúnyoglárvák. Nagy bejelentésekkel érkezett a sziget, az elmúlt 30 év legnagyobb buliait összehozó nemzetközi sztárokkal, utána afterpartiként pedig a legendás Táncdalfesztivál sátor modernizált verziójával idézik fel a fesztivál hőskorát egy nulladik nappal augusztus 10-én. Bejelentették a Sziget Society alapítvány, ezen belül a Society mozgalom és a Super Society díj életrehívását is, amely azokat a szakembereket és közösségeket segíti és állítja reflektorfénybe, akik kapaszkodót nyújtanak a mai fiataloknak a tömegessé váló mentális problémák és szorongások kezelésében.
2: Rádió Andrit időjárás.
9: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben főként északon, északnyugaton és nyugaton élénkül meg többfelé a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk. Holnap is marad a napos, fátyolfelhős, száraz idő, megélénkül a délies szél, napközben 22-28 fokig melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Szól az Antrit 14 óra után is a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig egy nagy hangot hoztam egy igazán nagy dalal. Alicia Keys már itt is van, ez a Fall In, tartson velünk!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Pörög az Antritom a kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Ezek közé hoztam a véradásról pár infókat, mert hogy vért adni nagyon fontos a mai világban, hiszen a tudomány állítása szerint és állása jelenlegi. Hiszen a tudomány jelenlegi állása szerint nem lehet előállítani mesterségesen, csak véradás útján pótolható, úgyhogy életmentő lehet bizony, hogyha az ember adakozik abból, ami neki van, másnak viszont nem jutott. Itt Szekszárdon a területi vérellátó intézetben lehet vért adni, például holnap 8 és 17 óra között Béri Balog Ádám utca 5-7 szám. Várják azokat, akik szeretnék megcsapoltatni magukat. 68 szabad hely van még jelen pillanatban. Lehet jelentkezni az ovs.hu oldalon. Ha viszont nem jó a dátum, akkor akár 8-án, 11-én is lehet menni. Szintén a vérelátóba, illetve 12-én a Teveli Művelődési Házban is lehet majd vért adni. Természetesen nagyon fontos, hogy mindenki tisztában legyen azzal, aki megy vért adni, hogy hogy is kell. Úgyhogy az ovs.hu-n mindenféle információt meg lehet tekinteni, mit kell előtte csinálni, mit kell utána csinálni, bár azt majd nyilván ott is elmondják. Úgyhogy vért adni jó dolog, akár 3 ember életet is megmenthet vele, és igazából önnek nem kerül semmibe, csak az idejébe. Amit azt hiszem, hogy ilyen jó cselekedetre talán nem kár elpocsékolni. Ahogy a ma kedvenceire, meg a tegnap slágereire se, egy sírönnel szórakozunk mindjárt. Ez lesz a Perfect, azonnal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók: Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ: www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
0: Ennyi volt a reklám.
4: A következő énekes igazán egyedi akart lenni ezért stúdióalbumainak egy műveleti jelet adott címnek. Így fordulhat elő, hogy az osztás, az összeadás, a szorzás, az egyenlőség és a kivonás jeleket is láthatjuk a borítókon. Ön nem más, mint Ed Sheeran és a Perfect itt az Antriton.
0: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A 14 óra végéhez érve nyugtázom, hogy túl vagyunk a mai közös óráink első felén. Érkeznek a régiós hírek legfontosabb hírei Julitól, aztán természetesen azért jövök még vissza a 3 órás etapunkra. Káro Emerald pedig majd itt is lesz velem. Ez a Bekitáp a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Anyák napi árzuhanás a CBA-ban. Merci csokoládé 1999, Lindt Lindor pralinék 2799 forint. Ropogós Chio chipsek 299, 20%-os tolletejföl 374, aranyfácán 269 forint. Áraink április 30-ától május 3-áig érvényesek a CBA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
4: Ön tudta, hogy minden munkahelyen és műszakban elsősegélynyújtó személyt kell biztosítani, akit rendszeresen képezni is szükséges? Az Ergonom Kft. Napjaink elvárásainak megfelelően online biztosítja ügyfelei számára a munkahelyi elsősegélynyújtó képzést.
5: Jelentkezési határidő 2026. május 5-e.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Ülésezett Bátaszék képviselőtestülete, népszerű az új pumpapálya, 26 fok is lehet hétfőn. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. május 3-án vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Bátaszék város önkormányzatának képviselő testülete legutóbbi ülésén több a város működését és fejlesztését érintő előterjesztést tárgyalt meg. Elsőként az önkormányzat által fenntartott közalapítványok 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolók kerültek napirendre. A négy alapítvány az oktatás, a szociális támogatás, a sport, valamint a kulturális és örökségvédelmi területet támogatja. A testület a beszámolókat elfogadta, ugyanakkor a sportot támogató Vice János sport közalapítvány esetében haladékot biztosított. Ennek oka, hogy az alapítvány élén a közelmúltban új elnökség állt fel, így a vezetés még nem rendelkezett elegendő rálátással a szervezet működésére, és a tényleges munkavégzés is csak most vette kezdetét. Emiatt a 2025. évi beszámoló elkészítésére szeptemberig kapott határidőt. A változás miatt az alapítvány már nem tudott pályázni az önkormányzat által biztosított civil támogatásra, ugyanakkor a közeljövőben esedékesség vált a jó tanuló, jó sportoló díjak átadása, amelynek finanszírozása érdekében az alapítvány rendkívüli támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. A kérelmet a testület elfogadta, így a díjak átadásához szükséges forrás rendelkezésre áll. A helyi autóbusz közlekedés kapcsán megállapítást nyert, hogy a közszolgáltatás a szerződésnek megfelelően működött. Az éves elszámolás alapján mintegy 1,2 millió forintos túlfizetés keletkezett, amelyet a 2026. évi elszámolásba számítanak be. A Bátkom 2004 Kft. Első negyedéves beszámolója alapján a városüzemeltetési feladatok, köztük a közterületek fenntartása és a köztisztaság folyamatosan és megfelelő színvonalon ellátásra kerültek, a társaság működése stabil, fizetőképessége biztosított. Két együttműködési megállapodást írt alá a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képzés vidékfejlesztési kara szakképzési partnereivel Szekszárdon, a Déli Agrárszakképzési Centrum és a Csapó Dániel mezőgazdasági technikum mellett megállapodás jött létre a Tolna vármegyei szakképzési centrummal és az Apácai Csere János technikummal. Az együttműködés jelentőségéről Szalai Ervint, a TMSZ főigazgatóját kérdeztük.
7: A Tolna vármegyei szakképzési centrum, Apácai Csere János technikum és kollégium már egy ideje a pedagógiai ágazatban dolgozik, és szerettük volna most az új rendszerben az oktatás ágazathoz kapcsolódóan az okleveles technikust is behozni, ehhez pedig szükségünk volt arra, hogy találjunk egy olyan egyetemet, akivel együtt tudunk dolgozni, és ez lett a Pécsi Tudományegyetemnek a szekszárdi kara, ahol ők segítenek nekünk abban, hogy olyan minőségű oktatást tudjunk biztosítani az okleveles technikus képzésben résztvevő diákok számára, hogy utána egyenes ágon tudjanak az egyetemre érkezni. Itt most egy 30 kredites egyesség van, ahol ha ezeket a megfelelő szinten teljesítik a diákok, akkor gyakorlatilag egy fél évnyi minimum egy fél évnyi időt megspórolnak a saját képzésükből, és olyan felkészülten érkeznek, hogy tényleg könnyedén tudják venni az egyetemi induló időszakot. Utána pedig mindenki a saját habitusának megfelelően fog tudni fejlődni. Már korábban ugye elkezdődött ennek a szervezése, most jutottunk el oda, hogy akkor minden minisztériumi, illetve minden egyetemi egyesség megtörtént, egyeztettük a tananyagtartalmakat, és akkor most van az a pont, amikor aláírjuk, és innentől, ugye ez a szeptemberi időszakot jelenti az innentől, egyenes ágon elindítjuk ennek a képzését. Nem csak a tanulójogviszonyosoknál, tehát nem 5 évig kell majd várni, míg kijön egy olyan társaság, aki valóban okleves technikus képzésben részt vett, óvodai nevelőként tud végezni, hanem felnőtt képzésben is szeretnénk ugyanezt meghirdetni. Azt látjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés ennek a képzésnek a megléte iránt. Tehát ez is egy motiváció volt a centrum részéről is, hogy ezt indítsuk.
6: A NAV Tolnavár megyei adó és vámigazgatóságának munkatársai május 4 és 8 között a zöldség és gyümölcskereskedőket ellenőrzik az üzletekben és a közterületeken. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Az ellenőrzések várható helyszínei május 4-én hétfőn Faddon, 5-én Bonyhádon, 6-án Dombováron, 7-én Idegszemcsén, 8-án pedig Pakson. A közített adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések. Öröm látni, hogy az átadás óta mennyire népszerű a kerékpáros pumpapálya a Tudásközpontnál. A pályát használó rengeteg fiatal a lendület, és a közös élmények mind azt mutatják, hogy érdemes ilyen közösségi tereket létrehozni, olvasható Berlinger Attila Facebook oldalán. Számunkra kiemelten fontos, hogy városunkban minden korosztály számára legyenek lehetőségek a szabadidő aktív és hasznos eltöltésére, ennek elősegítésére a jövőben is több fejlesztést tervezünk. Ezek közé tartozik például a Sötétvölgyi gyermektábor felújítása, ahol 40 év után először történik előremutató infrastruktúra fejlesztés, ezt követi majd egy méltó környezet kialakítása mindenki számára. Az igazi tavaszt beköszöntével a parkerdő és környezete is rendkívül népszerű, remekül működnek itt a szabadtéri piacok is. Készülnek az energiapark felújításával és a placra tervezett játszóházzal kapcsolatos szakmai anyagok is, ha megkapjuk az elnyert forrásokat, hamarosan indulhatnak a beszerzések. Dolgozunk továbbra azon, hogy egy élhetőbb, közösségibb várost építsünk mindannyiunk számára, írta a polgármester. Május első hetében kiállítás, megnyitó színházi előadás és népszerű kultúrpotyog Szabad Egyetem várja az érdeklődőket a Babits Mihály Kulturális Központban, amelyről Gödrey Zoltánt, az intézmény kommunikációs osztályvezetőjét hallja.
8: Ismételten több programra tudom felhívni a kedves hallgatók figyelmét. Május 5-én kedden 17 óra 30 perckor nyitja meg kapuit Színes Tintáim címmel Nemessányi Gyöngyi képzőművészeti kiállítása intézményünk Bakta galériájában. És hát programokban gazdag, vagy programokban dús ez a május 5-e, ez a keddi nap, ugyanis aznap este 19 órakor, azaz este 7-kor a színházteremben kerül sor Múzsa bérletünk 4. előadásának bemutatójára Fejes Endre, Presser Gábor, jó estét nyár, jó estét szerelem, musical egy huligáról címmel. Nagy szeretettel várjuk ide az érdeklődőket, ahogy a sokak kedvenc programjára, a Kultúrkortyok Szabad Egyetemre is, amelynek címe Taskenttől az Araltóig Üzbegisztán, az előadó pedig Radics Tamás túravezető. Nagyon-nagyon kedvelt program a Kultúrkortyok Szabad Egyetem. Amikor utazásos programok vannak, vagy utazásos előadás van, utazással, földrészekkel, országokkal, kontinensekkel kapcsolatos, akkor azok pedig különösképpen szeretik a vendégeink. Így május 12-én kedden 18 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermébe várunk minden kedves érdeklődőt. Programjainkkal kapcsolatban bővebb információkat a www.szexhardagora.hu oldalon olvashatnak.
6: Hétfőn az előző napokhoz képest több fátyol és gomoly felhő zavarhatja ugyan a napsütést, de összességében marad a napsütéses enyhe és csapadékmentes időjárás. Nyugaton élénkebb, másod gyenge déli légmozgás ígérkezik. A hőmérséklet hajnalban 6-10, napközben 24-27 fok között alakul. Szekszárdon hajnalban 12, a legmelegebb órákban 26 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
0: Julinak köszönjük a híreket, pöröghetnek is tovább a ma kedvencein, meg a tegnap slágereit az Antriton, én Vörös Levente vagyok. Kezdésként pedig Károly Emerald legendás dalát hoztam, ez a Bekitáp.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jó?

0: Szólnak a legnagyobbak itt az Antriton, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei közé pedig programokat hoztam a jövő hétre. Például holnaptól a kicsikkel már Mazsola könyvtári babaklubba lehet menni, 10 órás kezdettel a Tudásközpontban Kovásné Szabó Lívia gyermekkönyvtáros mesél, mondókázik a gyermekekkel, 10:30-tól pedig Anyaság filter nélkül, elvárások, valóság, és ami mögötte van címmel, Bara Kádár Katalin, az egészségfejlesztési iroda tanácsadó szakszpszichológusa, és Erős Meszes Szabina, coach mediátornak az előadása. Aztán egy kicsit átugrunk a könyvtárból a Bakta Galériába, a Babis Mihály Kulturális Központba. Színes tintáim címmel Nemessányi Gyöngyi képzőművészeti kiállítása nyílik majd meg. Ez 17 óra 30 perckor. Köszöntött mond majd Adorjáni Endre szobrászművész, de közreműködnek Versel, Hegedűn és Fuvolával is. Aztán visszaugrunk gyorsan a könyvtárba. Május 8-án pénteken az időskori diszkrimináció Túri Levente előadásában kerül majd terítékre, és végül az utolsó ajánlatom, az az Unitas Libertas 2, a Kaffart Nemzetközi Művésztelep kiállítása, ami egészen május 9-ig látogatható. Igaz, holnap nem, meg ma sem, de aztán 10 és 17 óra között már szinte egész héten. Én pedig addig is hozom a ma kedvenceit, na meg a tegnap slágereit. A folytatásban The Weeknd énekel, ez lesz a Take My Breath mindjárt. Take my breath, and make it last forever. Do it now or never. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Már megint egy hétfő kedd.
2: Juhéj! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe hétfő kedd!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombaton 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
5: Ennyi volt a reklám!
0: Egy igen felkapott kanadai énekes dalszerzővel folytatjuk, akinek a művész neve onnan származik, hogy miután otthagyta a gimnáziumot, ahova járt, egy hétvégén elment otthonról, és soha többé nem ment haza. Onnantól csak úgy ismerjük, mint a Weeknd, aki most énekel, ez a Take My Breath.
5: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A 15 óránk már le is pörgött, ilyenkor szoktam mondani, hogy vége a munkaidőnek, de hát most vasárnap van, remélhetőleg azért nem dolgozik. Minden esetre, ha mégis, akkor is ahhoz is, meg a pihenéshez is hozom majd a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. 16 óra után a Gym Class Heroes tér vissza Adam Levine-nyel. Ez lesz a Stereo Heart.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Igényesen kialakított irodahelyiségek kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szexárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szexárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
6: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám!
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Szombaton alakul meg az új országgyűlés, a gazdasági növekedés beindításán dolgozik a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton tartják az országgyűlés alakulését. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A napokban véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel után a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, jelentette ki a leendő tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlésére kapott meghívást reagálva hangsúlyozta, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait. Májusban a megszokott rendszerint folyósítja az ellátásokat a Magyar Államkincstár, írja a Haszon magazin. A nyugdíjak utalása május 12-én kezdődik, míg az áprilisi családi pótlékot május 5-én kapják meg a jogosultak. A közlés szerint az idei kifizetések a korábban közzétett ütemezés szerint folytatódnak az év hátra lévő részében. Felidézték azt is, hogy a családi pótlékot általában a tárgyhónapot követő hónap elején utalják. A cikk kitér arra is, hogy a bérek és nyugdíjak közötti különbség tovább nőtt, mivel a keresetek gyorsabban emelkedtek az elmúlt időszakban, mint az ellátások. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Rudolf Péter elmondta, hogy 3-3 új darab premierje tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az első között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller Két hétfő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyol felhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Már az utolsó 2 óránkra fordultunk a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágerével. 16 óra után is szól az Antrit, én Vörös Levente vagyok. Kezdésként pedig egy közös dalt hoztam a Jim Classirostól és Adam Levintől. Ez a Stereo Hearts.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban

0: Pörög az Antrit a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel május 3-án, május első vasárnapján, amikor is az anyák, a nagymamák, a dédnagymamák, az ők nagymamák ünnepelnek. Sok boldogságot kívánunk nekik, miközben azért belássuk magunkat a történelmi múltba, mert hogy egészen érdekes az anyák napjának a története. Már az ókori görögök is ünnepelték Reát, az istenek anyját, a modern verzió viszont egy amerikai hölgyhöz, Anna Jarvishoz köthető, aki elhunyt édesanyja emlékére harcolta ki ezt a hivatalos ünnepnapot. A csavar viszont az egészben, hogy Jarvis később annyira felháborodott az üzleti esedésen, ugye a drága virágokon, az üdvözlőlapokon, hogy élete végén már a saját maga által alapított ünnep eltörléséért kampányolt. Hát nem jött neki össze, Magyarországra egyébként a magyarországi ifjúsági Vöröskereszt hozta 1925-ben, 3 évvel később pedig már miniszteri rendelet tette hivatalossá az iskolai ünnepségeket. Egyébként nálunk május első vasárnapja, mint ahogy ma is van, a világ legtöbb országában viszont május második vasárnapján ünneplik a dolgot. Úgyhogy nagyon érdekes az egész hagyomány. Ugye itt a gondoskodó anyákat köszöntjük, és a Valentin nap után ez a második legforgalmasabb időszak a virágboltokban, illetve az éttermekben. Nem is gondolná az ember, de nem is ez a lényeg igazából, hanem a gesztus, amit akár egy telefonhívással is meg lehet tenni. Többet ér mondjuk, mint egy like a nagyvilágban. Én pedig a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel igyekszem egy kicsit szebbé tenni az anyák, a nagymamák, a dédnagymamák, az ők nagymamák napját, és hozom is Madonnától a Hollywoodot mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Akkumulátor szaküzlet és alkatrészforgalmazás egy helyen, a Szekszárdi nagy autó villamosságnál. Kiválóan felszerelt műhelyünkben vállaljuk személyi és tehergépjárművek autóvillamossági és klímajavítását, önindítók és generátorok felújítását. Az üzletünkben forgalmazott akkumulátorok minden időben a legjobb teljesítményt nyújtják. Minőség és megbízhatóság. Ez a nagy autó villamosság. Címünk Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 24. Telefon 74 416 69.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
5: Vigyázz! Dől a fa!
6: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
5: És mi lett a vége?
6: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
5: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Érkezik a pop királynője, a 7-szeres Grammy-díjas Madonna, aki még most is igyekszik maradandót alkotni. Tavaly fejezte be 12. koncerttúrnéját, amit egy ingyenes fellépéshez állt le Rióban a Copacabana Beach-en. Tőle jön most a Hollywood, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: 16 óra végéhez érve szomorúan konstatálom, hogy már csak 60 percünk van így közösen a mai napon. Az viszont igencsak izgalmasan telik majd. A hírek után hozom is Marshmello és Jellyről közösét, a Holy Water-t. Ne menjen sehol! Pour out a little holy water.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 9819-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A magyar írásbelikkel kezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. Hétfőn országos ellenőrzés sorozatot indított a fogyasztóvédelem a vendéglátóhelyeken, marad a napos meleg tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az Oktatási Hivatal. Mint írják, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából, történelemből és idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. Az emeltszintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a nyár végéig folyamatosak és kiterjednek a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és a különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra. Külön figyelnek az ideiglenes árusítóhelyek műszaki és higiéniai feltételeire, valamint az élelmiszerek összetételének megfelelőségére. Újabb videóval segíti a bevallási tervezetek kiegészítését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV ezúttal az ingatlan bérbeadásából, valamint az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem bevallását mutatja be lépésről lépésre a kérdés felelet alapú kitöltési mód használatával. A hivatal idén is 5,6 millió magánszemélynek készítette el a bevallási tervezetét, de bizonyos jövedelmekről nem áll rendelkezésére teljes körű adat. Akik ilyen bevételt szereztek, mindenképpen ki kell egészíteniük a tervezetet. Ez több mint 200 ezer adózót érint. Május 6-án újra futócipőre cserélik az irodai dresszkódot a hazai cégek dolgozói. Jön a második E.ON Business Run a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője beszélt.
7: A nagyvilágban 25-30 éve a Business Run néven rengeteg futóesemény van. Szinte minden nagyvárosnak megvan a saját Business Run-ja. Ennek egy sajátossága van, hogy általában szinte mindenhol kivétel

0: hoztuk el Magyarországra tavaly évben.
1: Az indulók több táv közül választhatnak, a kilométereket egyéniben és csapatban is lehet majd gyűjteni.
2: Rádió Antrit időjárás.
1: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk északnyugaton, erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulnak a minimumok. A szelesebb nyugati, északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit, FM 101.
3: Az utolsó egyenesre fordultunk itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok, a makedvencék meg a tegnap slágerei pedig itt ülnek mellettem az anyoson. Marshmallow és Jellyroll közöse például már itt is van. Ez a Volley Water, azonnal.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a makedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

0: dumbass.
1: A legnagyobbak szólnak itt az Antritonom, a kedvencei meg a tegnap slágerei között pedig tippeket és tanácsokat hoztam, hogy miket nem érdemes a lefolyóba dobni. Igen, érdekes névának tűnhet most ez egy elsőre, viszont azért fontos megjegyezni, hogy az ember, amikor mosogat, nem érdemes mindent a lefolyóba tenni és dobni. Ilyen például a kávézat, ami igazából sokan beleöntik a mosogatóba a reggeli kávé után, viszont nedvesen összeállhat, és utána lerakódásokat is képezhet a csövekben, inkább a komposztba vagy a kertbe kerüljön, ott fel lehet használni. Aztán ilyenek az olajok, a zsírok, ugye ezekről köztudott, hogy nem keverednek a vízzel, úgyhogy a csövek falára tapadhatnak, de a keményítő tartalmú ételek, a krumplihéj, a rizs, a tészta szintén árthatnak végül a csöveknek, mert ezek megduzzadnak, és akkor eltömíthetik akár a lefolyót. Ilyenek még a csontok és a héjak, tojáshéj, csirke vagy halcsontok, rák és kagylóhéjak, ezek nagyon kemények a konyhai daráló számára is, tehát hogyha van esetleg darálója otthon, akkor sem érdemes beledobni. Egyébként a rostos zöldségek okozhatnak még problémát, zeller, spárga, kukoricacsúhé, articsók, a levelei, ezek szálas rostokat tartalmaznak, úgyhogy a dalárónak rátekeredhetnek az alkatrészeire is, még egyszer mondom, hogyha van ilyen. De nem érdemes élelmiszer jellegű hulladékot amúgy sem dobni, hisz dugulást okozhat, amikor megszívják magukat vízzel, illetve túl sok ételt egyszerre szintén nem is érdemes a darálóba dobni. Persze, akinek nincs darálója, annak valamivel egyszerűbb a dolga, hát ne dobjon bele semmit. Ez talán a legfontosabb tippem. Amellé persze, hogy tartson velünk a folytatásban is, mert érkeznek a dalok, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. Kygo és a DNC közösen a Dancing Feet szól mindjárt, itt az Antriton.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Anyáknapi árzuhanás a CBA-ban. Merci csokoládé 1999, Lindt Lindor praliné 2799 forint. Ropogós Chio chipsek 299, 20%-os tolletejföl 374, aranyfácán 269 forint. Áraink április 30-ától május 3-ig érvényesek a CBA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
3: 20 főnél több munkavállalót foglalkoztat? Akkor az ön cégének is kötelező munkavédelmi képviselőt választania és képeznie. Az Ergonom Kft. Napjaink elvárásainak megfelelően online munkavédelmi képviselő alapképzést és továbbképzést biztosít ügyfelei számára.
4: Jelentkezési határidő 2026. május 5-e.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
0: Ennyi volt a reklám!
8: Szuper dalok jönnek a folytatásban is, a hétvége utolsó napján pedig újra lendületbe kerülünk, mielőtt még a hétfő elérne minket, úgyhogy amit ígérhetek, a változatosság és a szórakozás, Kygo és a Daniel C.A. közösen szól, ez a Dancing Feet.
0: A zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Egy újabb napot, sőt egy újabb hetet pipálhatunk ki a naptárban. Az Antrit szól a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Lepörögtek az utolsó másodpercek is, úgyhogy nekem nincs más hátra, mint hogy megköszönjem a mai figyelmét, és természetesen felhívjam arra, hogy holnap reggel Dáviddal ébredeszed majd 6 órától. 7-kor jön hozzám Vali is, együtt indulnak neki a napi ötösnek, aztán természetesen majd önt is faggatják 8-tól a 74-444-444-es számon tudja megosztani velük a véleményét. Viszont én most elmegyek, holnap 13 órakor újra itt vagyok. Addig is további szép estét és jó szórakozást kívánok. Az elmúlt órákban Vörös Leventét hallotta.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton. Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe hétfő kedd!
6: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország
1: és a világ legfontosabb hírei.
2: Ez a Rádió Antrit.
7: Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a fogyasztóvédelem, kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank, folytatódik a melegebb, naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelme érdekében. A hatóság az ideiglenes árusítóhelyekre és útmenti értékesítőkre fókuszál, ahol a forgalmazási körülményeket, a higiéniai feltételek meglétét vizsgálja. Kiemelték, a hatósági akció célja a hazai és import szamóca tételek ellenőrzése, különös tekintettel a minőségre, a jelölés megfelelőségére, valamint a nyomon követhetőség biztosítására. Az ellenőrzések kiterjednek a nagy kereskedelmi forgalmazókra, beleértve a nagybani piacokat, valamint a kiskereskedelmi egységekre is. Kibercsalók újfajta elkövetési móddal keresik meg az ügyfeleket a Magyar Nemzeti Bank telefonos ügyfélszolgálatára érkezett bejelentések alapján. Kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait, vélhetően saját korábbi áldozataikat hívják fel telefonon, ismét a Nemzeti Bankon belül működő pénzügyi békeltető testület, vagy valamelyik Európai Uniós pénzügyi felügyeleti hatóság nevében. Hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank. A csalók az ügyfeleknek a korábban megszerzett pénzek megtérítését ígérik, majd azt állítják, hogy az összeg visszafizetése az érintettek számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. A befizetés után aztán eltűnnek a megszerzett összeggel. Teljesen megújulhat a csernobili atomerőmű környéke. Az erőmű igazgatója szerint hamarosan beüzemelnek egy nagy teljesítményű napelemparkot, és a régió hamarosan a zöld és atomenergia új központjává válhat. A napelemek egy hónapon belül megkezdik a villamosenergia előállítását. A fejlesztés nem egyszerű, ugyanis az atomreaktort védő régi szarkofág fölé épített új biztonsági burkolat, amelyet egy orosz drón megrongált, sürgős javításra szorul. 44. alkalommal rendezik meg itthon a Balatonártúszást. A szervezők idén is több mint 10 000 résztvevőre számítanak. A klasszikus kihívás az 5,2 km-es táv, amely Révfülöp és Balatonboglár között vezet. Akik rövidebb megmérettetésre vágynak, a 2,6 km-es féltávot is választhatják. Az esemény július 18-án lesz. A Scorpions június 20-án az MVM Domban ünnepi 60 éves pályafutását. Az 1965-ben alakult, azóta folyamatosan aktív együttes 2025-26-ban világkörüli turnén bizonyítja, hogy rockzenéjük halhatatlan. 1986-ban jártak először Magyarországon, az akkori MTK pályán léptek fel. 40 év telt el azóta, rendszeresen visszajárnak. Már a 2024-es és 22-es budapesti koncertjük is felejthetetlen volt a Budapest Sportarénában. Minőségi látvánnyal, brutális hangzással és persze a legismertebb darokkal. Idén egy még nagyobb helyszínen, az MVM Domban bizonyíthatják, hogy az idő sem fog a zenéjükön.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyol felhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ön tudta, hogy minden munkahelyen és műszakban elsősegély nyújtó szemét kell biztosítani, akit rendszeresen képezni is szükséges? Az Ergonom Kft. Napjaink elvárásainak megfelelően online biztosítja ügyfelei számára a munkahelyi elsősegély nyújtó képzést.
3: Jelentkezési határidő 2026. május 5-e.
2: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Akkumulátor szaküzlet és alkatrészforgalmazás egy helyen, a szekszárdi nagy autó villamosságnál. Kiválóan felszerelt műhelyünkben vállaljuk személyi és tehergépjárművek autóvillamossági és klímajavítását, önindítók és generátorok felújítását. Az üzletünkben forgalmazott akkumulátorok minden időben a legjobb teljesítményt nyújtják. Minőség és megbízhatóság. Ez a nagy autó villamosság. Címünk Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 24. Telefon 74 416 869.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Ez a Rádió Antrit.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt, átlagos szamóca termésre számítanak idén a termelők, marad a melegebb, derült száraz tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tiszapárt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt Facebook oldalán azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezetminisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Az új hatóság garantálja a jogszabályok maradéktalan betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben a civil szervezetek és az állampolgárok álláspontja végre kellő súlyt kap. Átlagos szamóca termés várható idén, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A belföldi termelésből származó fóliás szamóca a tavaszi fagyok és lehűlések miatt a megszokottnál legalább egy héttel később, április végétől került forgalomba. A teljes mennyiség háromnegyed részét kitevő szabadföldi termesztésű gyümölcs május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az idei termés mennyiség 7000-7500 tonnára becsülhető. Biológiai földi beavatkozással indul idén a balatoni szúnyoggyérítés május 4-én és 5-én, közölte a munkát elrendelő szakértői bizottság vezetője. Sáringer Kenyeres Tamás elmondta, hogy a szokásosnál kisebb területen pár száz hektáron zajlik majd az első megelőzésre koncentráló beavatkozás, amely mintegy 3,5 millió forintba kerül. Főként dél-balatoni területeket érint, ahol a gyorsan felmelegedő sekélyvíz található, ezekben már megjelentek ugyanis a szúnyoglárvák. Május 6-án újra futócipőre cserélik az irodai dresszkódot a hazai cégek dolgozói. Jön a második E.ON Business Run a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A részletekről Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője beszélt.
5: A nagyvilágban 25-30 éve a Business Run néven rengeteg futóesemény van, szinte minden nagyvárosnak megvan a saját Business Run-ja. Ennek egy sajátossága van, hogy általában szinte mindenhol kivétel nélkül hétköznap rendezik meg, és arra építenek,

0: zenét hallgatnak, táncolnak, és ezt a versenyformátumot hoztuk el Magyarországra a tavalyi évben.
1: Az indulók több táv közül választhatnak, a kilométereket egyéniben és csapatban is lehet majd gyűjteni.
2: Rádió Antrit időjárás.
1: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk északnyugaton, erős a déli szél. Hajnalban -1 és +11 fok között alakulnak a minimumok. A szelesebb nyugati, északnyugati tájakon marad enyhébb az idő. Délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió.
1: Antrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Az állami közszolgáltatások fejlesztésére, az uniós források hazahozatalára fókuszál az új kormány. Visszaállíthatják a kötelező orvosi kamarai tagságot, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellétai Barna Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Hegedűs Zsolt azt ígérte, hogy javaslatot tesz a kötelező MOK-tagság visszaállítására. A Magyar Orvosi Kamara tagsága 2023 óta nem kötelező, önkéntes alapú. A leendő egészségügyi miniszter a Facebookon arról írt, hogy a felálló egészségügyi minisztérium szakmai korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, a vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat. A Tisza visszautalja Váberer Györgynek a 100 millió forintos támogatást. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a párt finanszírozása törvényesen és transzparensen zajlott és zajlik, és büszkék arra, hogy több tízezer támogató járult hozzá működésükhöz kis összegű adományokkal. Még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót, oligarchát kössék hozzájuk, ezért a pénzt visszautalják. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitel részletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastrukturális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Lemondott a MOME teljes kuratóriuma. A Telex azt írja, a MOME az elsők egyike volt azon egyetemeknek, amelyeket alapítványi fenntartásba helyeztek 2020-ban. A kuratórium tagjai felajánlották az egyetem alapító jogait a felsőoktatásért felelős újonnan felálló minisztériumnak. Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remred technológia fejlesztőt kérte fel egy olyan 300 kilós műhold elkészítésére, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyol felhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zene.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Szombaton alakul meg az új országgyűlés, a gazdasági növekedés beindításán dolgozik a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton tartják az országgyűlés alakuló ülését. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A napokban véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel után a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, jelentette ki a leendő tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlésére kapott meghívást reagálva hangsúlyozta, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait. Májusban a megszokott rendszerint folyósítja az ellátásokat a Magyar Államkincstár, írja a Haszon magazin. A nyugdíjak utalása május 12-én kezdődik, míg az áprilisi családi pótlékot május 5-én kapják meg a jogosultak. A közlés szerint az idei kifizetések a korábban közzétett ütemezés szerint folytatódnak az év hátra lévő részében. Felidézték azt is, hogy a családi pótlékot általában a tárgyhónapot követő hónap elején utalják. A cikk kitér arra is, hogy a bérek és nyugdíjak közötti különbség tovább nőtt, mivel a keresetek gyorsabban emelkedtek az elmúlt időszakban, mint az ellátások. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Rudolf Péter elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az első között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller Két hétfő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk északnyugaton erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulnak a minimumok, a szelesebb nyugati, északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az eset.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A magyar írásbelikkel kezdődik az idei érettségi vizsgai időszak hétfőn. Országos ellenőrzés sorozatot indított a fogyasztóvédelem a vendéglátóhelyeken. Marad a napos meleg tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, közölte az Oktatási Hivatal. Mint írják, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek majd. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából, történelemből és idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. Az emeltszintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok a nyár végéig folyamatosak és kiterjednek a turisták által leginkább látogatott vendéglátóhelyekre, a fesztiválokra és a különböző kulturális rendezvényekre, valamint a személytaxi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra. Külön figyelnek az ideiglenes árusítóhelyek műszaki és higiéniai feltételeire, valamint az élelmiszerek összetételének megfelelőségére. Újabb videóval segíti a bevallási tervezetek kiegészítését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV ezúttal az ingatlan bérbeadásából, valamint az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem bevallását mutatja be lépéstől lépésre a kérdés-felelet alapú kitöltési mód használatával. A hivatal idén is 5,6 millió magánszemélynek készítette el a bevallási tervezetét, de bizonyos jövedelmekről nem áll rendelkezésére teljes körű adat. Akik ilyen bevételt szereztek, mindenképpen ki kell egészíteniük a tervezetet. Ez több mint 200 ezer adózót érint. Elérhetővé vált a gerincvelői izomsorvadással élők számára egy otthon alkalmazható terápia. A RIS Diplom hatóanyagú készítmény egyedi méltányossági eljárásban igényelhető, közölte az SMA Egyesület. Budai Krisztina elnök hozzátette, a gyógyszer olyan betegek számára is alternatíva lehet, akik állapotuk miatt évekig teljesen kiszorultak a kezelésekből. Még tart a pollen szezon késő tavaszi legerősebb terhelésű időszaka, egyszerre közel 20 féle allergénvirágpora van jelen a levegőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyír pollen koncentrációja országosan magas, az eperfa féléké és a tölgyé a közepesen magas tartományban alakulhat. Jellemzően közepes, tüneteket okozó koncentrációban van jelen a platán, a bükk, valamint a dió pollenje, míg a juhar, a fűz és az ostorfa virágporának mennyisége alacsony közepes szintet érhet el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a ciprus és tiszafa félék, a kőr is, a komlógyertyán, a gyertyán, a sásfélék, továbbá már a fenyőfélék, a vadgesztenye és a pázsitfűfélék pollenje is.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyol felhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütés nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: legszárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a fogyasztóvédelem, kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank, folytatódik a melegebb, naposabb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelme érdekében. A hatóság az ideiglenes árusítóhelyekre és útmenti értékesítőkre fókuszál, ahol a forgalmazási körülményeket, a higiéniai feltételek meglétét vizsgálja. Kiemelték, a hatósági akció célja a hazai és import szamóca tételek ellenőrzése, különös tekintettel a minőségre, a jelölés megfelelőségére, valamint a nyomon követhetőség biztosítására. Az ellenőrzések kiterjednek a nagykereskedelmi forgalmazókra, beleértve a nagybani piacokat, valamint a kiskereskedelmi egységekre is. Kibercsalók újfajta elkövetési móddal keresik meg az ügyfeleket a Magyar Nemzeti Bank telefonos ügyfélszolgálatára érkezett bejelentések alapján. Kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait, vélhetően saját korábbi áldozataikat hívják fel telefonon, ismét a Nemzeti Bankon belül működő pénzügyi békéltető testület, vagy valamelyik Európai Uniós pénzügyi felügyeleti hatóság nevében. Hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank. A csalók az ügyfeleknek a korábban megszerzett pénzek megtérítését ígérik, majd azt állítják, hogy az összeg visszafizetése az érintettek számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. A befizetés után aztán eltűnnek a megszerzett összeggel. Teljesen megújulhat a csernobili atomerőmű környéke. Az erőmű igazgatója szerint hamarosan beüzemelnek egy nagy teljesítményű napelemparkot, és a régió hamarosan a zöld és atomenergia új központjává válhat. A napelemek egy hónapon belül megkezdik a villamosenergia előállítását. A fejlesztés nem egyszerű, ugyanis az atomreaktort védő régi szarkofág fölé épített új biztonsági burkolat, amelyet egy orosz drón megrongált, sürgős javításra szorul. 44. alkalommal rendezik meg itthon a Balatonártúszást. A szervezők idén is több mint 10 000 résztvevőre számítanak. A klasszikus kihívás az 5,2 km-es táv, amely Révfülöp és Balatonboglár között vezet. Akik rövidebb megmérettetésre vágynak, a 2,6 km-es féltávot is választhatják. Az esemény július 18-án lesz. A Scorpions június 20-án az MVM Domban ünnepi 60 éves pályafutását. Az 1965-ben alakult, azóta folyamatosan aktív együttes 2025-26-ban világkörüli turnén bizonyítja, hogy rockzenéjük halhatatlan. 1986-ban jártak először Magyarországon, az akkori MTK pályán léptek fel. 40 év telt el azóta, rendszeresen visszajárnak. Már a 2024-es és 22-es budapesti koncertjük is felejthetetlen volt a Budapest Sportarénában. Minőségi látvánnyal, brutális hangzással és persze a legismertebb darokkal. Idén egy még nagyobb helyszínen, az MVM Domban bizonyíthatják, hogy az idő sem fog a zenéjükön.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napfényt a Dunántúlon, valamint a nap első felében északkeleten. Többfelé lesz élénk északnyugaton, erős a déli szél, hajnalban -1 és +11 fok között alakulnak a minimumok, a szelesebb nyugati, északnyugati tájakon marad enyhébb az idő, délutára pedig 22 és 28 fok közé melegszik majd a levegő.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.